0: mindenki. Természetesen itt a Rádió 1-en mutatta be elsőként. Ez a Kárnerrel közös Fire, amit már is indítok.
1: Sziasztok, Kuki vagyok!
2: Én pedig Kárner.
1: Hárgassatok sok szeretettel a legújabb dalunk.
2: Ez pedig a Fire.
1: Itt a Rádió 1-en, ahol csak igazi, ma is leger megy.
3: Ez a

pályájukat, anélkül, hogy nagyon sokat keresne rajta, de ezt tényleg segítségből teszi, ami egyébként nagyon ritka. És menő, ez meg az igazi mai sláger, ez Sam Fed Rosalinnel a Heart Like Mine, amit indítok a Rádió 1-en.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. David Guetta, Sia, Beautiful People után Ray jön, és hát igen, ő is dolgozott már David Guettával. Hát lassan mondhatjuk, hogy ki nem, mármint hogy a tehetségek közül. Hát Ray igen. Ez viszont a saját igazi mai slágere, picivel 3-4-3 után Ray, és a Where is My Husband itt a rádió egyen.

0: ez a rádió egy csak igazi mai sláger. Megy a következő órában is, rengeteg újdonság, Alesz Kencs, Meszkervik és Bibi Rexa is bemutat egy vadi új kedvencet. Ő viszont Lói, aki az órát indítja. Az igazi mai sláger a Get Lucky, mindjárt hozom.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
2: Több mint 1 millióan szenvednek időnként migrénes fejfájástól idehaza. A legtöbb érintett otthon próbálja orvosolni a panaszokat, pedig a fejfájás centrumokban ingyen kaphatnak kezelést a betegek, és a házi orvos is tud segíteni, mondta rádiónknak Kerényi Levente, a Magyar Fejfájás Társaság elnöke.
3: Világszerte olyan 1,3 milliárd embert érint a migrénes fejfájás. Magyarországon körülbelül 1,2 millió ember érintett ebben az élete folyamán, vagy kisebb, vagy nagyobb gyakorisággal. Maga a migrénes fejfájás a leggyakoribb korlátozottságot okozó betegség 50 éves kor alatt, tehát nagyon sok embernek rontja így az iskolai, munkahelyi, szociális aktivitását és teljesítményét. Maga a betegségnek úgymond kimutatható oka nincsen, az agy nem megfelelő működése okozza ezt a fejfájás típust. Nőkben 4-szer gyakoribb, mint férfiakban, és úgy évente a hölgyek körülbelül 18, férfiak 6%-a érintett a migrénes fejfájásban. Viszont a betegeknek 3/4 az nem fordul orvoshoz, saját maga próbálja ellátni a fejfájását. Viszont Magyarországon több mint 30 fejfájás centrum működik, a különböző klinikákon és kórházakban, ahol elérhető a betegek számára egyrészt a betegség diagnózisának a felállítása, illetve ha ez megtörténik, akkor ennek megfelelően a kezelése. Maga a fejfájásra az jellemző, a migrénes fejfájásra, hogy általában súlyos, általában féloldali, általában lüktető, a mindennapi aktivitásban, lépcsőnjárás, hajlásban zavarja a beteget, vagy rontja a fejfájást, és kísérő tünetei is nagyon zavaróak lehetnek, vagy a fény, vagy a hang, vagy a szagok zavarják a betegeket a fejfájásos roham kapcsán, vagy hány inger, esetleg hányás is kísérheti, jelentősen rontva az ember mindennapi életét.
1: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most! Rádió X!

mai slágereket. Csak a rádió egy játsza.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egyáltalán.

egy csak igazi mai sláger megy. Ő pedig Bibi Rexha, az almás származású énekesnő, aki egyébként Bleta Rexha az eredeti neve, ami albánul méhecskét jelent, és hát ugye ebből a Bibi elég logikus választás volt, mikor valami angolosabb hangzást akart magának. Most a Faithless-szel közös igazi mai slágere, a New Religion, amit indítok itt a Rádió 1.

0: szépség, fríken nyugalom, addig pedig megállás nélkül az igazi mai slágerek. A kezdésben a Hearst Love, a Purple Disco Machine jön mindjárt. A Wonderful Life 2025-ös verziója, ami a következő zenei órát indítja itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Itt a nyaralások időszaka, külföldi utazáskor azonban oda kell figyelni a speciális szabályokra. A Nemzeti Adó és Vámhivatal arra hívja fel a figyelmet, hogy tartsuk be a jövedéki termékekre, a kisállatokra és a készpénzre vonatkozó rendelkezéseket is. Ilyenkor figyelembe kell venni az úti célt, ugyanis más-más szabályok vonatkoznak az Európai Unió határain belüli, illetve azon kívüli utazásokra is. A részleteket pedig Némedi Varga Éva, pénzügyőr, alezredes vám igazgatási referens mondja el.
3: Amennyiben valaki az Európai Unió tagállamai között utazik, akkor alapesetben a saját célra vagy ajándékba vásárolt termékek ki- és behozatalára nincsenek különböző szabályok, különböző korlátozások. Vannak azonban olyan áruk, mint a veszélyeztetett vadon élő állat, növényfajok, gyógyszerek, vadászfegyverek, alkohol és dohánytermékek, illetve a házi állatok utaztatása, amik korlátozáshoz vagy más hatósági engedélyhez kötöttek. Érdemes igazolást kérni orvosoktól a folyamatos gyógyszeres kezelésben részesülőknek, hiszen a házi orvosok által előírt mennyiségű gyógyszert vihetik csak magukkal a tagállamai utazásaikra. Európai Unión belül házi kedvenc kizárólag olyan állatútlevéllel kísérheti gazdáját külföldre, amit az állat gazdájának lakóhelye szerint illetékes állatorvos állított ki. Speciális szabályok vonatkoznak többek között a veszélyeztetett vadon élő állat és növényfajokra, valamint a belőlük készült termékekre, ezek behozatala és kivitele, mind az Unióban, mind harmadik országban alapvetően tilos, úgynevezett CITES engedélyhez kötött. Egyes ajándéktárgyként megvásárolható elefántcsont, teknős páncél vagy egzotikus bőrtermékek engedély nélküli behozataláért természetvédelmi bírság jár és eljárást von maga után. Az Európai Unión belül a jövedéki termékek, például az alkohol, cigaretta, üzemanyag nem kereskedelmi célú szállításához magánszemélyeknek nem szükséges engedély, de mennyiségi korlátozás vonatkozik rájuk. Az utazással kapcsolatos információkért mindenképpen keressék meg a Nemzeti Adó és Vámhivatal hivatalos honlapját, ahol az utasforgalmi szabályok egyértelműen megtalálhatók több nyelven.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most!
1: Rádió!

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert közül pedig Joel Corey a folytatás, aki korábban fellépett már Rádió 1 születésnapi fesztiválon, és van is vele egy exkluzív interjúnk, amit Kis Márti készített, a Rádió 1 YouTube-ján meg lehet nézni. Ez meg az igazi mai sláger, a Garantisszal a Stay a Little Longer, amit már is indítok.

0: paradise pill.
1: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
2: Igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

0: mert a rádió egyet hallgatják.
1: Mert nagyon jó zenék mennek nálatok. Reggel nagyon szeretem az Estit, mert jók a poénjai. Napközben meg nagyon jól feldobjátok a hangulatot.
2: Szeretem. Szívben vidám leszek tőle. Jó. Jó zenék mennek.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
3: Rádió 1.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, jövő héten pedig jön a Campus, természetesen Rádió 1-el és Rádió Stage-en július 22 és 26 között. A színpadunkon ott lesz az összes Rádió 1 DJ, tehát óriási bulizunk, majd ő pedig Reggae Boom Man már is. Az igazi mai sláger a Human, amit indítok.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Rádió Egyen.
2: A választójogi korhatár csökkentését támogatja a miniszterelnök, visszatérhetnek a korábban leszerelt katonák, erős UVB sugárzásra figyelmeztetnek. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. A választójogi korhatár 16 évre csökkentését támogatná Magyar Péter miniszterelnök. A kormányfő szerint ezzel a fiatalok nagyobb beleszólást kapnának az ország jövőjét érintő döntésekbe. Úgy fogalmazott, hogy a 18 év alattiak többsége ma már kellően tájékozott és felkészült ahhoz, hogy felelősen éljen a választójogával. Magyar Péter szerint a korhatár csökkentése erősíthetné a fiatalok közéleti szerepvállalását is. A javaslatról a későbbiekben születhetnek további döntések. Megjelent az a jogszabály, amely lehetővé teszi több korábban leszerelt katona visszatérését a honvédséghez. Lucin Szendi Romulus honvédelmi miniszter bejelentette, hogy augusztus 1-én a Bálnában várják azokat a katonákat, akiket korábban a fiatalítási program keretében szereltek le. Jelentkezhetnek azok is, akik azért veszítették el szolgálati jogviszonyukat, mert nem vették fel a koronavírus elleni védőoltást. A tárca tájékoztatása szerint a regisztráció részleteit és a jelentkezés feltételeit hamarosan nyilvánosságra hozzák. Fontos időszak kezdődik az amerikai szőlőkabóca elleni védekezésben. Most lehet a leghatékonyabban fellépni a kártevő ellen, amely a szőlő aranyszínű sárgaságát okozó fitoplazmát terjeszti. A részletekről Szűcs Csabát, a Nébi növényvédelmi igazgatóját kérdeztük.
3: A szőlő aranyszínű sárgaság tünetei július közepétől válnak a leginkább felismerhetővé, miközben az amerikai szőlőkabócák rajzása miatt a fertőzés terjedésének a kockázata is jelentősen növekszik, ezért különösen lényeges a szőlő rendszeres ellenőrzése és a gyanús tőkék mielőbbi azonosítása és jelentése. És ez alapján adják ki a vármegyei kormányhivatalok a védekezési felhívásokat. Az ebben jelzett időtartamokban kell végrehajtani a növényvédelmi kezeléseket.
2: Nagyon erős UVB sugárzás várható ma a déli ország részben, figyelmeztet a Hungaromet. A Délalföldön és a Dél-Dunántúlon az UVB sugárzás erőssége meghaladhatja a 7-es értéket. A szakemberek azt javasolják, hogy lehetőség szerint délelőtt 11 és délután 3 óra között senki ne tartózkodjon hosszabb ideig a tűző napon. Különösen fontos a megfelelő folyadékpótlás, a napvédőkrém használata és a fej védelme. Napos, gomoly felhős időben lesz részünk, napközben csak helyenként alakulhat ki csapadék, majd kora estétől egy hideg front hatására előfordulhatnak záporok, zivatarok. Nappal csak kevés helyen lesz élénk a nyugatias szél, de este éjjel a front érkeztével egyre több felé kell számítani élénk erős északnyugati széllökésekre. A hőmérséklet a térségben napközben 28 és 34 fok között alakul. Holnap a napsütésé lesz a főszerep, de több helyen lehet számítani majd záporzivatar kialakulására.
4: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
2: Több mint 1 millióan szenvednek időnként migrénes fejfájástól idehaza. A legtöbb érintett otthon próbálja orvosolni a panaszokat, pedig a fejfájás centrumokban ingyen kaphatnak kezelést a betegek, és a házi orvos is tud segíteni, mondta rádiónknak Kerényi Levente, a Magyar Fejfájás Társaság elnöke.
5: Világszerte olyan 1,3 milliárd embert éri a migrénes fejfájás. Magyarországon körülbelül 1,2 millió ember érintett ebben az élete folyamán, vagy kisebb, vagy nagyobb gyakorisággal. Maga a migrénes fejfájás a leggyakoribb korlátozottságot okozó betegség 50 éves kor alatt, tehát nagyon sok embernek rontja így az iskolai, munkahelyi, szociális aktivitását és teljesítményét. Maga a betegségnek úgymond kimutatható oka nincsen, az agy nem megfelelő működése okozza ezt a fejfájás típust. Nőkben 4-szer gyakoribb, mint férfiakban, és úgy évente a hölgyek körülbelül 18, férfiak 6%-a érintett a migrénes fejfájásban. Viszont a betegeknek 3/4 az nem fordul orvoshoz, saját maga próbálja ellátni a fejfájását. Viszont Magyarországon több mint 30 fejfájás centrum működik, a különböző klinikákon és kórházakban, ahol elérhető a betegek számára egyrészt a betegség diagnózisának a felállítása, illetve ha ez megtörténik, akkor ennek megfelelően a kezelése. Maga a fejfájásra az jellemző, a migrénes fejfájásra, hogy általában súlyos, általában féloldali, általában lüktető, a mindennapi aktivitásban, lépcsőnjárás, hajlásban zavarja a beteget, vagy rontja a fejfájást, és kísérő tünetei is nagyon nagyon zavaróak lehetnek, vagy a fény, vagy a hang, vagy a szagok zavarják a betegeket a fejfájásos roham kapcsán, vagy hány inger, esetleg hányás is kísérhet, jelentősen rontva az ember mindennapi életét.
4: Az egészségperceket hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Rádió egy csak igazi mai sláger. Megy 5 óra után 11 perccel. Hello mindenkinek és szép reggelt. A mikrofonnál Király Tamás. Július 19-e van, az Emiliák ünnepelnek ma névnapot. Mi is sok boldogságot kívánunk nekik. És na ne, hogy ebben az óra

0: azok, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy pedig Lady Gaga, aki a fél éves top listán az Egyesült Államokban abszolút arról a BTS-szel közösen már 87 millió dollár bevételnél jár idén. Oké, Lady Gaga, abrakadabra az

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger, megy szép reggelt, jó hétvégét, a mikrofonnál Király Tamás. Ma is lesz eső nagy eséllyel, viszont 30 fok, holnap is lesz eső, már csak 24 fok, aztán a hét közepén 22-23, de hétvégére megint 26-30 fok, jövő héten. Pár perc múlva pedig Mencesári Jügel és a Sonic dal, az It Feels So Good, amit indítok.
1: Sorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Itt a nyaralások időszaka, külföldi utazáskor azonban oda kell figyelni a speciális szabályokra. A Nemzeti Adó és Vámhivatal arra hívja fel a figyelmet, hogy tartsuk be a jövedéki termékekre, a kisállatokra és a készpénzre vonatkozó rendelkezéseket is. Ilyenkor figyelembe kell venni az úti célt, ugyanis más-más szabályok vonatkoznak az Európai Unió határain belül, illetve azon kívüli utazásokra is. A részleteket pedig Némedi Varga Éva, a pénzügyőr, alezredes vám igazgatási referens mondja el.
3: Amennyiben valaki az Európai Unió tagállamai között utazik, akkor alapesetben a saját célra vagy ajándékba vásárolt termékek ki- és behozatalára nincsenek különböző szabályok, különböző korlátozások. Vannak azonban olyan áruk, mint a veszélyeztetett vadon élő állat, növényfajok, gyógyszerek, vadászfegyverek, alkohol és dohánytermékek, illetve a házi állatok utaztatása, amik korlátozáshoz vagy más hatósági engedélyhez kötöttek. Érdemes igazolást kérniük orvosoktól a folyamatos gyógyszeres kezelésben részesülőknek, hiszen a házi orvosok által előírt mennyiségű gyógyszert vihetik csak magukkal a tagállamai utazásaikra. Európai Unión belül házi kedvenc kizárólag olyan állatútlevéllel kísérheti gazdáját külföldre, amit az állat gazdájának lakóhelye szerint illetékes állatorvos állított ki. Speciális szabályok vonatkoznak többek között a veszélyeztetett vadon élő állat és növényfajokra, valamint a belőlük készült termékekre, ezek behozatala és kivitele mind az Unióban, mind harmadik országban alapvetően tilos, úgynevezett CITES engedélyhez kötött. Egyes ajándéktárgyként megvásárolható elefántcsont, teknős páncél vagy egzotikus bőrtermékek engedély nélküli behozataláért természetvédelmi bírság jár és eljárást von maga után. Az Európai Unión belül a jövedéki termékek, például az alkohol, cigaretta, üzemanyag nem kereskedelmi célú szállításához magánszemélyeknek nem szükséges engedély, de mennyiségi korlátozás vonatkozik rájuk. Az utazással kapcsolatos információkért mindenképpen keressék meg a Nemzeti Adó és Vámhivatal hivatalos honlapját, ahol az utasforgalmi szabályok egyértelműen megtalálhatók több nyelven.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Ez a Rádió egy csak igazi mai sláger, mely én pedig szemfellet hozom már is, akinek feltett célja, hogy olyan dolgokat készítsen, amiket jól lehet dúdolni is, és hát ami azt illeti, ez sikerül. Kipróbáljuk? Szemfeld Rosalind és a Heart Like Mine, amit indítok itt.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Rádió 1-en.
1: Aláírta az alaptörvény módosítását a köztársasági elnök, megújulhatnak a rendőrség szolgálati egyenruhái, megkezdődött az őzek üzekedési időszaka. Üdvözlöm, Veres Líza vagyok. Aláírta a 17. alaptörvény módosítás Sulyog Tamás. A köztársasági elnök közösségi oldalán egyebek mellett elmondta, jogi lehetőségei és lelkiismerete alapos mérlegelése után eleget tesz az alaptörvényben foglalt kötelezettségének. Ugyanakkor úgy véli, a módosítás töréspontot hozott a magyar alkotmányos demokráciában. Július 20-án a módosítás hatályba lépését követő napon a hivatalban lévő államfő megbízatása megszűnik, közölte a miniszterelnök Sulyog Tamás bejelentése után. Magyar Péter megerősítette, hogy akkortól ideiglenesen az országgyűlés elnöke látja el a köztársasági elnök jogköreit. A parlamentnek 30 napon belül új államfőt kell választania. Az alaptörvény módosítás más területeket is érint. Egyebek mellett 12 évben korlátozzák az országgyűlési képviselők megbízatását, létrejön a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal, a vármegyéket pedig visszanevezik megyékre. Új szolgálati egyenruhák bevezetését készíti elő a Belügyminisztérium. A tervek szerint olyan téli és nyári ruházat készülhet, amely jobban megfelel a rendőrök igényeinek és a modern elvárásoknak. Az új egyenruhák praktikusabbak, tartósabbak és könnyebben tisztíthatók lennének. A Belügyminisztérium már közzétette a piaci felhívást, amelyre várják az érintett gyártók jelentkezését. Megkezdődött az őzek üzekedési időszaka, és ez fokozott óvatosságot követel a közlekedőktől. Az állatok augusztus közepéig a megszokottnál jóval aktívabbak, és nappal is gyakrabban keresztezik az utakat, mondta a rádiónknak Bleyer Norbert, az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium tájegységi fővadásza.
2: Ilyenkor napközben is látni lehet egy gabonatarlón vagy kasszálón. Az őzbak leszegett fejjel szaglászva keresi a sutát, fut utána. A bakok egymást nem tűrik meg ugyanazon a területen. Bizony gyakran hirtelen, szinte a semmiből az úttesten teremhetnek, baleset következhet be. Különösen óvatosnak kell lenni az országutakon, szinte mindenhol az országban, hiszen leggyakoribb nagy vadfajunkról van szó, amely országos elterjedésű. A legfontosabb, hogy a szokásosnál is óvatosabban vezessünk.
1: A nap első felében napos idő várható gomoly felhőkkel, eleinte főképp az ország keleti, észak-keleti részén számíthatunk záporokra, zivatarokra. Ezt követően a délutáni órákban egy hideg front érkezik, amely mentén átmenetileg megnövekszik a felhőzet, és a záporok, zivatarok kialakulási esélye is nő. A hőmérséklet napközben a térségben 27 és 34 fok között alakul. Holnap a front csapadékzónája szétesik, elvonul, mögötte pedig csökken a felhőzet, és többnyire napos időre van kilátás.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy, hello mindenkinek is, szép reggelt, jó hétvégét. A mikrofonnál Király Tamás, 6 óra után járunk 6 perccel, nagyon korán van a mesnézőknek és a bulizóknak is. Viszont, hát pont ezért jó lesz ez a kis lendület, amit most Tiba Max hoz. Ez a Kings and Queens, amit indítok a Rádió 1-en.

0: csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

igazi mai sláger megy, köztük pedig Martin Garrix a Fogyadásban, aki több VB meccsen is megjelent, és pont ezért izgalmas, hogy ezen a hétvégén ő egészen pontosan hol tölti majd a mai napot, mert hogy tegnap előtt fellépett a Tomorrowlanden, és ezen a hétvégén Spában, Belgiumban is van Forma 1-es futam, ami a másik nagy kedvence, meg hát ugye VB döntő is van, ha meglátjuk, hogy hol lesz. Itt a Rádió 1-en viszont jön Martin Garrix a Butterfly-szal, ezt indítom már is.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: 1-en.
1: Aláírta az alaptörvény módosítását a köztársasági elnök. Biztonságos az üzemanyagellátás, de tovább növelik a tartalékot. Vegyünk fel mentő mellényt. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Aláírta a 17. alaptörvény módosítás Sulyog Tamás. A köztársasági elnök közösségi oldalán egyebek mellett elmondta, jogi lehetőségei és lelkiismerete alapos mérlegelése után eleget tesz az alaptörvényben foglalt kötelezettségének. Ugyanakkor úgy véli, a módosítás töréspontot hozott a magyar alkotmányos demokráciában. Július 20-án a módosítás hatályba lépését követő napon a hivatalban lévő államfő megbízatása megszűnik, közölte a miniszterelnök Sulyog Tamás bejelentése után. Magyar Péter megerősítette, hogy akkortól ideiglenesen az országgyűlés elnöke látja el a köztársasági elnök jogköreit. A parlamentnek 30 napon belül új államfőt kell választania. Az alaptörvény módosítás más területeket is érint. Egyebek mellett 12 évben korlátozzák az országgyűlési képviselők megbízatását, létrejön a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal, a vármegyéket pedig visszanevezik megyékre. Biztonságos a hazai üzemanyagellátás, ugyanakkor továbbra is fontos a stratégiai készletek bővítése, közölte a Gazdasági és Energetikai Minisztérium. A tárca tájékoztatása szerint a stratégiai üzemanyag készlet a márciusi mélyponthoz képest a kétszeresére nőtt. Hangsúlyozták, hogy kiemelt cél a biztonsági tartalék megőrzése és további erősítése. A jelenlegi készlet 87 napra elegendő, ami már megközelíti a nemzetközileg ajánlott 90 napos szintet. Vegyünk fel mentő mellényt, ezt kérik a szakemberek, ha valamilyen vízi eszközzel távolabb merészkedünk a vízparttól. Illés Zoltán vízimentő szerint így megelőzhetők az esetleges tragédiák.
2: Ahol megtörténhet, hogy eltávolodunk a parttól. Ilyen a vízi biciklizés, a száppozás. Én azt kérném, hogy vegyünk fel mentő mellényt. Egy jó úszó is kerülhet úgy bajba, hogy valamiért nem képes úszni, vagy éppenséggel nem tud annyit úszni, amennyit kellene. Egy jó mentő mellény az tényleg képes arra, hogy megmentse az ember életét, fenntartja az embert a víz felszínén, kint tartja a fejet, így az arcot is, tehát fog tudni levegőt venni. Az a bajba jutott, aki mentő mellényben úgy esik vízbe, hogy valamilyen oknál fogva nem képes, vagy nem tud úszni.
1: Napos, gomoly felhős időben lesz részünk, napközben csak helyenként alakulhat ki csapadék, majd kora estétől egy hideg front hatására előfordulhatnak záporok, zivatarok. Nappal csak kevés helyen lesz élénk a nyugatias szél, de este éjjel a front érkeztével egyre több felé kell számítani élénk erős északnyugati széllökésekre. A hőmérséklet a térségben napközben 28 és 34 fok között alakul. Holnap a napsütésé lesz a főszerep, de több helyen lehet számítani majd zápor-zivatar kialakulására.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és nagyon fontos, jövő héten is lesz játék itt a Rádió egyen, a Strandfesztiválra lehet belépőket nyerni. Hát ezt korábban megígértük, a legmenőbb helyekre, a legjobb fesztiválokra a Rádió egy viszi el a hallgatóit, és amit ígértünk, be is tartjuk. Azt is ígértük, hogy hozzuk az igazi mai slágereket, na hát akkor tartsuk be ezt is. Itt az újabb egy csíren Azizám,

fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Rádió 1, csak igazi mai sláger, mely köztük pedig Bibi Rexha jön, aki már 15 évesen díjnyertes dalszerző volt, ekkor nyerte meg a legjobb tini dalszerző kategóriát 700 induló közül. Hát azóta pedig gyűjtött még néhány díjat, meg írt néhány nagy kedvencet. Ez most az aktuális igazi mai sláger, a Faithless-szel Bibi Rexha, a New Religion, amit már is indítok.

0: mert a Rádió Egyet hallgatják.
1: Kiemelkedően fent van a púzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekerni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy

0: ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy szép hétvégét mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás. 8 órától ma is jönnek Balázsék, addig viszont én hozom a legnagyobb kedvenceket. A következő óra elején például Loi és a Get Lucky, amit indítok. Aki pedig üzenne, a telefon, Viber és SMS számunk 0620 311 111.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Rádió 1-en.
1: A választójogi korhatár csökkentését támogatja a miniszterelnök, visszatérhetnek a korábban leszerelt katonák, erős UVB sugárzásra figyelmeztetnek. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. A választójogi korhatár 16 évre csökkentését támogatná Magyar Péter miniszterelnök. A kormányfő szerint ezzel a fiatalok nagyobb beleszólást kapnának az ország jövőjét érintő döntésekbe. Úgy fogalmazott, hogy a 18 év alattiak többsége ma már kellően tájékozott és felkészült ahhoz, hogy felelősen éljen a választójogával. Magyar Péter szerint a korhatár csökkentése erősíthetné a fiatalok közéleti szerepvállalását is. A javaslatról a későbbiekben születhetnek további döntések. Megjelent az a jogszabály, amely lehetővé teszi több korábban leszerelt katona visszatérését a honvédséghez. Lucin Szendi Romulus honvédelmi miniszter bejelentette, hogy augusztus 1-én a Bálnában várják azokat a katonákat, akiket korábban a fiatalítási program keretében szereltek le. Jelentkezhetnek azok is, akik azért veszítették el szolgálati jogviszonyukat, mert nem vették fel a koronavírus elleni védőoltást. A tárca tájékoztatása szerint a regisztráció részleteit és a jelentkezés feltételeit hamarosan nyilvánosságra hozzák. Fontos időszak kezdődik az amerikai szőlőkabóca elleni védekezésben. Most lehet a leghatékonyabban fellépni a kártevő ellen, amely a szőlő aranyszínű sárgaságát okozó fitoplazmát terjeszti. A részletekről Szűcs Csabát, a Nébi növényvédelmi igazgatóját kérdeztük.
2: A szőlő aranyszínű sárgaság tünetei július közepétől válnak a leginkább felismerhetővé, miközben az amerikai szőlőkabócák rajzása miatt a fertőzés terjedésének a kockázata is jelentősen növekszik, ezért különösen lényeges a szőlő rendszeres ellenőrzése és a gyanús tőkék mielőbbi azonosítása és jelentése. És ez alapján adják ki a vármegyei kormányhivatalok a védekezési felhívásokat. Az ebben jelzett időtartamokban kell végrehajtani a növényvédelmi kezeléseket.
1: Nagyon erős UVB sugárzás várható ma a déli ország részben, figyelmeztet a Hungaromet. A Délalföldön és a Dél-Dunántúlon az UVB sugárzás erőssége meghaladhatja a 7-es értéket. A szakemberek azt javasolják, hogy lehetőség szerint délelőtt 11 és délután 3 óra között senki ne tartózkodjon hosszabb ideig a tűző napon. Különösen fontos a megfelelő folyadékpótlás, a napvédőkrém használata és a fej védelme. Napos, gomoly felhős időben lesz részünk, napközben csak helyenként alakulhat ki csapadék, majd kora estétől egy hideg front hatására előfordulhatnak záporok, zivatarok. Nappal csak kevés helyen lesz élénk a nyugatias szél, de este éjjel a front érkeztével egyre több felé kell számítani élénk erős északnyugati széllökésekre. A hőmérséklet a térségben napközben 28 és 34 fok között alakul. Holnap a napsütésé lesz a főszerep, de több helyen lehet számítani majd zápor-zivatar kialakulására.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most! Rádió 1! Indul Magyarország

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és ne feledjük, jövő héten Campus természetesen a Rádió 1-el és Rádió Stage-el, az összes Rádió 1 DJ ott lesz és zenélni fog július 22 és 26 között. Viszont jövő héten már egy újabb játék itt a Rádió 1-en adásban, Strandfesztivál páros belépőket lehet tőlünk nyerni. Az igazi mai slágerek pedig jönnek megállás nélkül. Most Justin Bieber és The Kid Laroi és a Stay, amit indítok. Jó hétvégét!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: hírek a Rádió Egyen.
1: Aláírta az alaptörvény módosítását a köztársasági elnök, megújulhatnak a rendőrség szolgálati egyenruhái, megkezdődött az őzek üzekedési időszaka. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Aláírta a 17. alaptörvény módosítás Sulyog Tamás. A köztársasági elnök közösségi oldalán egyebek mellett elmondta, jogi lehetőségei és lelkiismerete alapos mérlegelése után eleget tesz az alaptörvényben foglalt kötelezettségének. Ugyanakkor úgy véli, a módosítás töréspontot hozott a magyar alkotmányos demokráciában. Július 20-án a módosítás hatályba lépését követő napon a hivatalban lévő államfő megbízatása megszűnik, közölte a miniszterelnök Sulyog Tamás bejelentése után. Magyar Péter megerősítette, hogy akkortól ideiglenesen az országgyűlés elnöke látja el a köztársasági elnök jogköreit. A parlamentnek 30 napon belül új államfőt kell választania. Az alaptörvény módosítás más területeket is érint. Egyebek mellett 12 évben korlátozzák az országgyűlési képviselők megbízatását, létrejön a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal, a vármegyéket pedig visszanevezik megyékre. Új szolgálati egyenruhák bevezetését készíti elő a belügyminisztérium. A tervek szerint olyan téli és nyári ruházat készülhet, amely jobban megfelel a rendőrök igényeinek és a modern elvárásoknak. Az új egyenruhák praktikusabbak, tartósabbak és könnyebben tisztíthatók lennének. A belügyminisztérium már közzétette a piaci felhívást, amelyre várják az érintett gyártók jelentkezését. Megkezdődött az őzek üzekedési időszaka, és ez fokozott óvatosságot követel a közlekedőktől. Az állatok augusztus közepéig a megszokottnál jóval aktívabbak, és nappal is gyakrabban keresztezik az utakat, mondta a rádiónknak Bleyer Norbert, az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium tájegységi fővadásza.
2: Ilyenkor napközben is látni lehet egy-egy gabonatarlón vagy kasszálón. Az őzbak leszegett fejjel szaglászva keresi a sutát, fut utána. A bakok egymást nem tűrik meg ugyanazon a területen. Bizony gyakran hirtelen, szinte a semmiből az úttesten teremhetnek, baleset következhet be. Különösen óvatosnak kell lenni az országutakon, szinte mindenhol az országban, hiszen leggyakoribb nagyvadfajunkról van szó, amely országos elterjedésű. A legfontosabb, hogy a szokásosnál is óvatosabban vezessünk.
1: A nap első felében napos idő várható gomoly felhőkkel, eleinte főképp az ország keleti, észak-keleti részén számíthatunk záporokra, zivatarokra. Ezt követően a délutáni órákban egy hideg front érkezik, amely mentén átmenetileg megnövekszik a felhőzet, és a záporok, zivatarok kialakulási esélye is nő. A hőmérséklet napközben a térségben 27 és 34 fok között alakul. Holnap a front csapadékzónája szétesik, elvonul, mögötte pedig csökken a felhőzet, és többnyire napos időre van kilátás.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, ma pedig BB döntő, hát szerintem azért ezt amúgy nem nagyon kell mondani senkinek, akár nézzük a BB-t, akár nem, ezt azért tudjuk. Spanyolország, Argentina, Argentina, Spanyolország, kinek hogy tetszik, ezzel a meccsel várnak mindenkit, és egy óriási halftime show-val, ahol a friss infók szerint Tom Cruise is megjelenik. Az egész egyébként picit hosszabbra is nyújtja majd a VB szünetet, de hát kell az idő Justin Biebernek, a BTS-nek, Shakirának és Madonnának, és hát ugye a friss infók szerint részben Tom Cruise-nak is. Na, az igazi mai slágerek viszont addig is jönnek megállás nélkül, még az este 9-es meccs elindul. Most Gorgon City, Hayden James és a Foolproof, amit indítok.

szenzációs ez a dal. Az Opel-t, amit indítok, este pedig VB döntő. Jó szurkolást mindenkinek, addig pedig élvezzük az igazi mai slágereket. Király Tamást hallottátok, további szép napot, kellemes hétvégét, és jó rádiózást a Rádió 1-jel.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton, Zamárdi. A nagy színpadon Tibi

0: 92.9. Jön a Vodiói Rádió egy Jack Daniel's Stage. Egy klubba strandon. Tali Zamárdiban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a mangó darabja csak 599 forint. Legalább két termék vásárlása esetén minden második pedig csak 199 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
3: És a döntő pillanat.
4: A futballpályán és otthon is a jó döntés számít. Midea AI EcoMaster. 30%-kal kevesebb energia. Valódi komfort. Ha a klíma, akkor Midea.
5: Valaki még a kulcsát keresi. Valaki már úton van. Valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
6: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatalt érnek el. Hirdess rádióban. Ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
1: Reklámot hallottak.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: a Rádió Egyen.
1: Aláírta az alaptörvény módosítását a köztársasági elnök. Biztonságos az üzemanyagellátás, de tovább növelik a tartalékot. Vegyünk fel mentő mellényt. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Aláírta a 17. alaptörvény módosítás Sulyog Tamás. A köztársasági elnök közösségi oldalán egyebek mellett elmondta, jogi lehetőségei és lelkiismerete alapos mérlegelése után eleget tesz az alaptörvényben foglalt kötelezettségének. Ugyanakkor úgy véli, a módosítás töréspontot hozott a magyar alkotmányos demokráciában. Július 20-án a módosítás hatályba lépését követő napon a hivatalban lévő államfő megbízatása megszűnik, közölte a miniszterelnök Sulyog Tamás bejelentése után. Magyar Péter megerősítette, hogy akkortól ideiglenesen az országgyűlés elnöke látja el a köztársasági elnök jogköreit. A parlamentnek 30 napon belül új államfőt kell választania. Az alaptörvény módosítás más területeket is érint. Egyebek mellett 12 évben korlátozzák az országgyűlési képviselők megbízatását, létrejön a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal, a vármegyéket pedig visszanevezik megyékre. Biztonságos a hazai üzemanyagellátás, ugyanakkor továbbra is fontos a stratégiai készletek bővítése, közölte a Gazdasági és Energetikai Minisztérium. A tárca tájékoztatása szerint a stratégiai üzemanyag készlet a márciusi mélyponthoz képest a kétszeresére nőtt. Hangsúlyozták, hogy kiemelt cél a biztonsági tartalék megőrzése és további erősítése. A jelenlegi készlet 87 napra elegendő, ami már megközelíti a nemzetközileg ajánlott 90 napos szintet. Vegyünk fel mentő mellényt, ezt kérik a szakemberek, ha valamilyen vízi eszközzel távolabb merészkedünk a vízparttól. Illés Zoltán vízimentő szerint így megelőzhetők az esetleges tragédiák.
2: Ahol megtörténhet, hogy eltávolodunk a parttól. Ilyen a vízi biciklizés, a száppozás. Én azt kérném, hogy vegyünk föl mentő mellényt. Egy jó úszó is kerülhet úgy bajba, hogy valamiért nem képes úszni, vagy éppenséggel nem tud annyit úszni, amennyit kellene. Egy jó mentő mellény az tényleg képes arra, hogy megmentse az ember életét, fenntartja az embert a víz felszínén, kint tartja a fejet, így az arcot is, tehát fog tudni levegőt venni. Az a bajba jutott, aki mentő mellényben úgy esik vízbe, hogy valamilyen oknál fog van, nem képes, vagy nem tud úszni.
1: Napos, gomoly felhős időben lesz részünk, napközben csak helyenként alakulhat ki csapadék, majd kora estétől egy hideg front hatására előfordulhatnak záporok, zivatarok. Nappal csak kevés helyen lesz élénk a nyugatias szél, de este éjjel a front érkeztével egyre több felé kell számítani élénk erős északnyugati széllökésekre. A hőmérséklet a térségben napközben 28 és 34 fok között alakul. Holnap a napsütésé lesz a főszerep, de több helyen lehet számítani majd zápor-zivatar kialakulására.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból a Rádió 1 összes frekvenciáján

0: Weekend.
1: Amúgy én örülök neki, hogy öregszem. Soha nem gondoltam volna, meg fogok öregedni például. Tehát, hogy,
2: hogy nem éred meg.
1: Igen, hát nem itt a tifusz, a kankó, a covid.
3: Nem adtak el az ülei.
2: A tifusz, kankó, igen.
1: Az agyhártyagyulladás. Ezek mind ott leselkedtek rá, jövőken keresztül, semmi.
2: Ne, abszolút semmi, meg szerintem jobban élsz 50 évesen, mint 20 évesen, tehát hogyha cserélni lehetne, vagy 40 évesen, mint 20 évesen, nem biztos, hogy visszamennék csak azért, hogy újra fiatal legyek, mert érettebb vagy, máshogy gondolkozol, nyugodtabb vagy, ki megfeszültek az agyadban, és kifejlődtek olyan részek, amik 20 évesen még nincsenek. Én jobban élem ezt a kort, mint a 20 éves kort. Mm. Mert már nem szorongsz, mert tisztább vagy magaddal, mert van egyfajta önismereted, és rájössz, hogy igen, tudom, de már kevésbé érdekel. Nem? Valahogy ezt hozza a kor, van egy ilyen megnyugvás. De az, hogy közelebb vagyok a 70-hez, mint a 30-hoz, na,
3: hop-hop.
1: Nem, amúgy nem vagy.
2: Hát 50-nél már, 50-nél már, 51-nél
3: már, igen.
2: Közelebb vagyok a 60-hoz, mint a 40-hez.
1: Nagyon sok minden fog történni.
2: Nagyon sok minden történik, de
3: milyen
2: hogy...
3: két év? Egy.
2: Egy, jövő, egy 50 vagyok.
1: 50 évesen még ugyanannyira van közel.
3: 50 évesen és egy naposan már közelebb vagy a 70-hez.
2: Tehát de akkor csak pont ki azt, hogy a 60-hoz. Csak a 60-hoz, mint a 40-hez.
3: Ez az igazság. Hát fölébredsz másnap, másnaposan, és tudod, hogy a 70 van közelebb, a 30 meg a messzebb. Vagy a 40 van messzebb, a 60 közelebb.
1: De ez nagyon drasztikus gondolkodás szerintem.
2: Drasztikus, de valahogy az 50-et azért én is elkezdtem beengedni. Szóval eddig én azt mondtam, hogy oké, nem áll, nem érdekel, hagyjuk.
1: Jó, most egy pillanatra nézzük meg Brad Pittet, hogy néz ki most, aki ugye 60 elmúlt.
2: Oké, de a Brad Pitt mögött azért egy nagyon komoly orvosi tím van, azért hát ezt ne felejtsük el.
1: Mögötted is lehetne, hogy felvennéd nekik a telefont.
2: De mi van, ha elrontják? Érted? Neki nem rontják el. Bemegy Los Angelesbe egy olyan klinikára, ahol négyen megoperálják az arcát, és tudja, hogy nem rontják el.
1: 62 éves. 62
2: éves, igen,
1: és 60... még boldog, mosolyog.
2: Hát szerelmes.
3: Fiatal csaja van.
1: Így van. Nektek itt vagyok én.
3: Igen, ezért kevesebbet mosolygunk, mint Brad Pitt, de...
1: Így is van. De itt vagyok is, fiatal vagyok, úgyhogy tessék.
2: Írnom kéne ilyen terveket? Írnom kéne bakancslistát? Írni kell valamit, amit úgy megnyomott, hogy jön az 50, kezdjük el ráfogni.
1: Ne, de ne legyen benne ez a fajta ilyen kényszeresség, hanem szerintem legyen, vagy ilyen nagy meditatív állapotból való.
2: Leülök egy papírra.
1: Igen, és akkor veszed le, és megkeresed magadban a hiányokat, hogy mi az, amit még úgy igazán.
2: Amit még úgy, te nem egy ilyen gyors, egy benzingutnál lejegyzettelem, hanem hogy elmélyülök, és
1: nem
2: belemegyek, hogy mi az, amit, igen, nem egóból, mi az, amit szeretnék.
1: Tehát nem az anyagi részeket kell szerintem kihangsúlyozni, hanem azokat a dolgokat, amik ilyen élmények, és akkor még átélni.
2: Ja, csak élményt írnék. Ja, semmilyen anyagi részt nem írnék. És nem az, hogy egyszerűen nem, élmény, csak élmény.
1: Jó, például, hogy letartóztatnak Guantanamo-ban.
2: Na például. Igen.
3: 70 éves fotózás a nőklapja címlapra.
2: Igen. Felkér még a Meglepetés magazin egy dupla címlap fotózásra 52 évesen.
1: A 10 legjobb receptemet végre kiadok.
2: Igen. A Meglepetés magazinban megjelenik a 10 legjobb receptem.
1: Van ilyes ponybetetés, ahogy Bali szereti.
3: Visszajön-e a zongorázás például?
2: Nem fog
3: visszajönni.
2: Tudod, miben változtam? Hogy már semmi olyan ígéretet nem teszek, amit nem csinálok meg valójában.
1: Fú, mekkora hazugság.
2: Nem, tényleg nem. Ez valami megváltozott.
1: Most
2: nincs.
1: Most nem, egy hét múlva is kérdezem, hogy ezt.
2: Nem, nincs már ilyen felelőtlen. Ó, majd akkor én megtanulok szakszofonozni. Szóval nem teszek már ilyen. Nincs.
3: Honnan tudod, hogy nem jár?
1: Nincs.
2: Ha valamit beleállok és kijelentem, akkor azt megcsinálom. Hozzátok
1: a szakszofonomat.
2: Nincs. Te csináltál ilyen összegzést 50-nél? Volt valami, amit úgy megérezted? Hogy haver 50 lettél, így belenéztél.
3: Ugye Janival voltam 50, és vele ellentétben én nekem nem voltak ilyen óriási terveim. Én rohadtul élveztem a Covidot. Én a minden gazdasági bebuktával ellentétben, tehát nyilván a kórhelyel óriási szarba kerültünk, de hogy én azt annyira szerettem, hogy otthon vagyunk, hogy nem kell sehova rohangálni a gyerekekkel, vagy én nekem az például nagyon, én ezt mondtam, nekem most jött el az 55-nél, amikor azt mondtam, hogy na basszus, ez már.
1: Ez durva volt, emlékszem, hogy milyen depressziós volt felé napokig.
3: Én 3 napig azon csak így vekengtem, hogy 55. Úristen.
2: És tehát nem jobban megérinted az 55, mint az 50.
3: Simán. Én az 50-en az így. Az nem is érdekelt. 50 vagyok, jó, 50. Én a 40-et is pont letoltam, a 30-at is. Megyünk tovább, tök jó. Én azt még mondom, az, hogy ott otthon voltunk, én nagyon szerettem. Nekem az 55 volt az, ami azt mondtam, hogy hoppá.
2: Na, elkezdem papírra írni akkor.
3: Jó.
2: Jó?
3: Jó, de figyelj, össze is szedhetjük.
1: De van ilyen.
2: Gasztroenterológus. Alul fölül tükrözés. Laci, most pont ezen van túl, tudna mesélni.
1: Én tudok egy dolgot, amire vágtál.
2: Szedjük le a polipot a vastagbelemről, hogy ne legyen később vastag. Első pont. Igen, tessék, mondj
1: egyet. Én tudok egyet, amire vágtál, és még nem kaptad meg.
2: Olyat ír, Léci, hogy ne legyek másnap publikben. Jó, köszönöm szépen. Valás titkos vágya, hogy felfedtem. Léci, mondd el neki, hogy mit akarsz mondani, mert nem akarok újságból lenni.
1: Van valami, amire vágtál, de még nincs meg neked. És most Feribe hozza ezt a stúdió.
2: Ezt nem hiszem el. nem hiszem el, hogy ezzel engem is megbüntet. Ezt nem hiszem el.
1: Senki
2: ez nem ugyanaz is átfestve.
1: Senki nem mehet.
2: Ezt nem hiszem el.
1: Mindenkinek fájnia kell.
2: Ezt nem hiszem el.
1: Tele van a tankja. Tele van a tankja, úgyhogy pont jó lesz neked a szigetre.
2: Ezt nem hiszem el.
3: Szerintem megvett egy gyárat.
2: Hallod? Kaptam egy lilára lefestett. Ugyanolyan.
1: Ez a gyári
2: színe.
3: Sose volt ilyen szín.
2: Egy lilára festett, teljesen ugyanolyan jáva motor, mint a Feri. Nem hiszem, neked gyárad van?
3: Ugye? Vagy fölvásárolta az összes működő modellt
1: Magyarországon. Nem léptem ki a csoportból. Nem léptem ki a csoportból, és akkor meglátta ezt a lila színt, akkor rögtön DJ óta jutott az eszembe.
2: De nem látod azt a kanosszajárás, hogy a Feri tartotta, kerülgette, majd levisszük. Aranyos vagy, de még egyről nem tudom hova tenni, és erre egy hónap múlva megbüntetsz egy ilyen engem. Hát te tényleg a sátán vagy.
3: Ilyen fölhívott, hogy óriási ötlete van. Na, mondjad kicsit, mit csinálj?
2: Egy lila jáva motor.
3: Szereztem még egyet. Te oti színekben van. Oti színek, mert ez oti szín.
2: Úristen, zseniális.
1: De miért most ezzel nem látod magad a sziget már színpadon karikázni?
2: Úgyhogy színpad is látom magam, de tudod mi van? Az van, hogy a kedvenc bisztróm az Földváron van. Oda nem mehetek már kocsival, mert ugye alkoholos italokat fogyasztok, és most gondolkoztam azon, hogy viszont lusta vagyok már kitekerni, veszek egy rollert. És vele fogok menni.
3: De nagy a Balaton.
1: És erre rá lehet pókozni hátulra a dinnyét. Csak mondom neked.
2: Úristen, igazi balatoni arc leszek, egy lila jávával fogok csapatni.
1: És lehet rá, hogy ülni is, tehát még plusz egy embert el tudsz vinni vele. 55-tel megy, és 86-os.
2: Hát sose ment a Feri, amikor lementünk Velencére 55-tel. Hát mindennél már megkattant a izé.
3: Igen, micsoda, de a 70-el is mentünk lefelé.
2: Egyébként igen, lejtőn.
3: A lejtőn, oké.
2: Nagyon szép, köszönöm szépen. Igazán megható, egy lila jáva motor. Látod, neked de... valami gyárad van? De
1: mondom, hogy beléptem be a jáva csoportba, és elfelejtettem kilépni. És mindig jönnek, és akkor így, hát, ahol egy van, ott kettő. Plusz ugye lesz majd jövőre, amikor mentek le megint a Velence Budapestával, és azt nem lehet, hogy te mindig egy jó motorral mész.
2: Ez igaz. Nem? De az Feri vonulások kell, hogy legyen. De egyébként igen, akkor majd ezt akkor leasingbe odaadjuk valakinek.
1: Így van, vagy egy váltó motor, de amúgy szerintem elfogad.
2: De nem mondd, hogy ez gyári szín, ez a lila.
1: Ez a gyári szín, megesküdött rá a srác.
2: Ilyen lila.
1: Megcsináltatták, hogy tehát kikevertették ugyanezt a színt, és ez a gyári szín, ami 86-ban kijött.
2: Igen. Nem csináljuk meg a Balázs Ghost to Földvár túrát. Egyrészt, mert a Ferinek van Feri Ghost to Velence, kettő, hogy 4 óra.
1: De már közel van a Földvár.
2: 4 óra, mire leérünk. Ráadásul megfogadtuk, hogy Ferinek az egy szezonnyitó motorozása lesz minden évben, amíg rádiózunk, hogy lemegyünk Velencére. Nagyon-nagyon-nagyon szépen köszönöm.
1: Nagyon szépen, csak azt tudom, hogy imádom az olyan ajándékot, ami ugyanannyi örömet akar, mint amely akkor a teher.
2: Igen, hogy vigyem le, hogy szállítom le. Honnan tudok keveréket beleszerezni? Az nincs a kutakon már keverék.
3: Hát azt neked kell bekeverni.
2: Nekem
3: így. Igen, ma veszel egy 5 literes kannát, rázogatod, érted?
2: És bekevered
1: a garázsot tartani, ez tök jó. Hát ott lesz a garázs, most nem kell járnod benzinkútra.
2: De fogom szeretni, és csapatok át Földvára. Csoki az üveg Tigrisbe.
1: És gondolj be, hogy Szigeten mindenki ott fogod a porban poroszkálni, te meg egyszer csak... Ceglidről jött, és Dominik készítette, csak ennyi szerintem mondani.
2: Igen, Ceglidnek, Dominik, köszönjük szépen, ma már visszakapod.
3: Visszatudod vásárolni. Igen,
2: ha eljössz, és visszaviszed odana, hozták komoly pénzeket, fizetek neked. Nem, ezt ma le kell szállítani Balcsira.
3: Ja.
2: Az első tankolás után pár méteren fog besülni, mert elfelejti a 2T olajat. Az mi az a 2T
3: olaj? Hát azzal kevered ugye a benzint.
2: Ja.
1: De az, igen? Hogy egyet bekeversz egyszer egy 5 literet, vagy egy 10-eset, és egy életig elég.
2: Jó, azért ebben még van mit tanulom, benzinkeverésben, gondolom őszintén, de amikor apámnak Trabantja volt 82-ben, ott azért nem én kevertem.
3: Kellett, ott volt még a benzinkúton a keverékcső, ami ugye be volt, így van, be volt keverve, tehát nem nagyon kellett ezzel foglalkozni.
1: Viszont a Feriével ellentétben nincs szaga.
2: Hallottátok, hogy Fletó pedig könyvet írt, gyerekek? Könyvet írt, és egy nagyon fontos igazságot fedett föl arról, hogy mitől működik egy párkapcsolat. 3 szó kell ahhoz, hogy jól működjön egy hosszú távú párkapcsolat. És arra vagyunk kíváncsiak, hogy hallgatóink szerint mi ez a 3 szó, amit ha te leírsz vagy elmondasz, akkor a te párkapcsolatod jól működik. Nyilván ő ironizál ezzel, de várunk majd hallgatói megfejtéseket, hogy szerintetek 3 szóból hogy rakod össze, hogy 3 szó az, amitől jól működik. Egy hosszú távú házasság, egy hosszú távú párkapcsolat.
3: Pay sex, sure.
1: Nem. Átment az utalás.
2: Igen, használd a kártyám. Így működik jól egy párkapcsolat, hogyha happy wife, happy life van. Tehát, hogyha te a boldoggá teszed a nőt, akivel vagy, akkor neked is boldog lesz az életed. És ezért ez a 3 mondat, hogy jól van, drágám.
0: Befogod a pofán.
3: Befogod a pofán. Folytatás, nem tudjuk.
2: Na, igen. Vedd meg nyugodtan. Ugye jönnek a...
1: Jó? Befogod a pofán.
2: Igen. Közös hitel összetart, írja valaki. Na, ezt kérdezzük akkor tőletek, drága hallgatók, hogy szerintetek mi az a három szó, ami megoldaná, ami segíti, amit képzeletben sokszor elmondtok a ti férjeteknek, feleségeteknek, vagy akár hangosan is elmondjátok, és ettől működik szerintetek a kapcsolat. Szenzációs megfejtések jönnek egyébként.
1: Költöz
2: vissza anyát, az valamit nem tudok beolvasni. De például valaki azt mondja, amit te szeretnél. Ez is hasonló. Nem a jól van, drágám, vagy az, amit te szeretnél. Cipőt is vehetsz, tessék.
3: Ez egy jó mondat.
2: Jó mondat, szeretjük, hogy cipőt is vehetsz.
3: Én ezredekig el tudok ezzel a mondattal élni békával.
2: Valakinek ugyan több szőből áll, de igazad van, ne haragudj, bocsánat. Ettől működik egy hosszú távú párkapcsolat. Ez már több szó azért, de nagyon ellentétes szemléletű, például maradj már csendben. Kicsit szarszag van, az nem tudom, hogy mit. Az megmondom őszintén, nem tudom, hogy segíti elő a hosszú távú párkapcsolatot, de értem, hogy vissza kell jelezni a másiknak. Igen. Tehát, hogy fontos a visszajelzés. Mihez van kedved? Szeretjük ezt a mondatot. Nekem tetszik.
1: Mihez van kedved?
2: Ú, de jól esik ez.
3: Na?
1: Feri? Mihez van kedved?
3: Hát, ha én azt elárulja.
2: Jó mondat.
1: Jó mondat.
2: Szerintem szerint
1: jó?
2: Én ezt adom, ez egy tök
1: jó,
2: kedves
1: ez
2: mondat.
1: Nagyon, ez nagyon. Tetszik a főztél, vagy hánytál?
2: Mit szeretnél enni? Szerintem ez egy nagyon fontos mondat. Ez egy nagyon fontos mondat. A táplálás, az etetés, a sokaknak egy szeretett nyelv, hogy megcsinálom, neked megfőzöm, amit kívánsz, mit szeretnél
1: mondja
2: enni.
1: Mondja a konzervevő, érted, aki a főtételek mellett is konzervleket eszik.
3: Hát ezt nem tudhatod, hogy egyébként érted, ő délutánonként miket varázsol az asztalra.
2: Hát nem vagyok egy nagy főző.
3: Ez igaz.
2: Na, de az anyukák szeretett nyelve, a nagymamák szeretett nyelve, a főzés. Az egy ilyen gyere, ülj le, egyél, megetetlek. Nem, vagy az utalás, az egy szeretett nyelv, igen. Azt mondja,
3: egy hogy... Ilyen, jó a segged, annak tudta körülni?
1: Én nagyon, Laci szoktam mondani, amikor esetleg úgy találja. És akkor ezt nagyon értékelem.
3: Jó lesik.
1: Nekem két férj van az életemben, a férjem és Laci. Mi így vagyunk hárman. Mi így vagyunk hárman boldogok.
3: Péter most nyert egyet.
1: Péter elfogadta a sorsát. Péter, go with the flow.
2: Eladom a motorom. Hogy félti, feszkó van belőle, sokat motorozik, félti, és azt mondja, hogy eladom a motorom, nekik ez hozta meg a hosszú távút, hogy beáldozott gondolom valamit azért, hogy béke legyen.
1: Mondjuk nem akart meghalni, vagy ilyesmi.
2: Az is lehet, igen, nem akart meghalni, vagy féltette, vagy feszkó volt belőle, és azt mondta, hogy a hosszú távú kapcsolat, neki ez volt ez a mondat, hogy nem eladom a motorom.
1: Jó, itt egy másik, 20 év futamidő.
3: Az
2: igen, igen, igen.
3: Az összetart.
2: Nagyon szeretem a mondatot, hogy összefogom a hajamat. Leesett mindenkinek. Igen, szép mondat. Jó, szép mondat.
3: Szerintem ez egy kedves törődő.
2: Szerintem ez egy törődő mondat.
1: De hogyan mondod?
2: Összefogom a hajam. Várj egy picit, összefogom a hajamat.
1: És ha
2: szerintem ez egy szép mondat.
1: Összefogom a hajamat!
2: Na, így inkább. Hát ezt inkább így ne csináld.
1: Mondom, hogy bárhogy működik. Ja, hát, jó,
2: akkor inkább együnk valamit, és nézzük a meccset.
1: Várj, és mondjam, hogy...
3: Jó, nem tinderezek már. Az is összetartja.
2: Az is jó. Tessék a távkapcsoló, vagy például nyugodtan pihenj még. Na, a nyugodtan pihenj még,
1: az van hozzá, a mihez van kedves, a nyugodtan pihenj még, ezek olyan dolgok, amitől már most egy kicsit izgalomba jöttem.
2: Igen.
1: Ezek jó dolgok, ezek kedves kapcsolati dolgok.
4: Nyugodtan!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: hírek a Rádió 1-en.
1: A választójogi korhatár csökkentését támogatja a miniszterelnök, visszatérhetnek a korábban leszerelt katonák, erős UVB sugárzásra figyelmeztetnek. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. A választójogi korhatár 16 évre csökkentését támogatná Magyar Péter miniszterelnök. A kormányfő szerint ezzel a fiatalok nagyobb beleszólást kapnának az ország jövőjét érintő döntésekbe. Úgy fogalmazott, hogy a 18 év alattiak többsége ma már kellően tájékozott és felkészült ahhoz, hogy felelősen éljen a választójogával. Magyar Péter szerint a korhatár csökkentése erősíthetné a fiatalok közéleti szerepvállalását is. A javaslatról a későbbiekben születhetnek további döntések. Megjelent az a jogszabály, amely lehetővé teszi több korábban leszerelt katona visszatérését a honvédséghez. Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter bejelentette, hogy augusztus 1-én a Bálnában várják azokat a katonákat, akiket korábban a fiatalítási program keretében szereltek le. Jelentkezhetnek azok is, akik azért veszítették el szolgálati jogviszonyukat, mert nem vették fel a koronavírus elleni védőoltást. A tárca tájékoztatása szerint a regisztráció részleteit és a jelentkezés feltételeit hamarosan nyilvánosságra hozzák. Fontos időszak kezdődik az amerikai szőlőkabóca elleni védekezésben. Most lehet a leghatékonyabban fellépni a kártevő ellen, amely a szőlő aranyszínű sárgaságát okozó fitoplazmát terjeszti. A részletekről Szűcs Csabát, a NEVIH növényvédelmi igazgatóját kérdeztük.
2: A szőlő aranyszínű sárgaság tünetei július közepétől válnak a leginkább felismerhetővé, miközben az amerikai szőlőkabócák rajzása miatt a fertőzés terjedésének a kockázata is jelentősen növekszik, ezért különösen lényeges a szőlő rendszeres ellenőrzése és a gyanús tőkék mielőbbi azonosítása és jelentése. És ez alapján adják ki a vármegyei kormányhivatalok a védekezési felhívásokat. Az ebben jelzett időtartamokban kell végrehajtani a növényvédelmi kezeléseket.
1: Nagyon erős UVB sugárzás várható ma a déli ország részben, figyelmeztet a Hungaromet. A Délalföldön és a Dél-Dunántúlon az UVB sugárzás erőssége meghaladhatja a 7-es értéket. A szakemberek azt javasolják, hogy lehetőség szerint délelőtt 11 és délután 3 óra között senki ne tartózkodjon hosszabb ideig a tűző napon. Különösen fontos a megfelelő folyadékpótlás, a napvédőkrém használata és a fej védelme. Napos, gomoly felhős időben lesz részünk, napközben csak helyenként alakulhat ki csapadék, majd kora estétől egy hideg front hatására előfordulhatnak záporok, zivatarok. Nappal csak kevés helyen lesz élénk a nyugatias szél, de este éjjel a front érkeztével egyre több felé kell számítani élénk erős északnyugati széllökésekre. A hőmérséklet a térségben napközben 28 és 34 fok között alakul. Holnap a napsütésé lesz a főszerep, de több helyen lehet számítani majd záporzivatar kialakulására.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: van olyan, akinek egy filére soha nem marad, akármennyit keres, mert mindig elcseszi mindenre, és van, aki meg a kicsiből is csak így szépen el tudja teszegetni.
1: Tényleg nem csináltuk meg, ami kicsit más, de talán tegnap vagy tegnap előtt beszéltünk róla, hogy amikor van pénzed, de megspórolod magadon, nem? Mert ez a típus is van, ugye ezt is mondtad, egyszerűen nem hajlandó elkölteni, és magán spórol, mert más, hogyha mit tudom én, nem adsz a gyereknek, vagy nincs a feleségednek kártyája, vagy mit tudom én, de amikor valaki de amikor valaki megtehetné és megveszi, magán spórol, tehát hogy ki az a hallgatónk, aki a legspúrabb saját magához, ezt keressük meg, hogy gyerekek, van pénzem, megvehetném, és most nem autóra, lakásra vagy nyaralóra gondolunk, nem. Hétköznapi apró bűnökre, amikor valahogy úgy szorítod össze a feneket, amit Eszter is mondott, hogy megvehetnéd, de nem teszed meg, hanem inkább spórolsz. És magadon, ugye, mert hogy sok spóroló az máshol spórol. Kevesebbet ad be a közösbe. Nem jár el vacsizni. Kihagy egy-egy baráti vacsorától költeni kéne. De amikor te ott sétálsz egyedül, és megvehetnéd, de nem teszed meg. Na azok magyarázzák meg, hogy azt miért csinálják. És van. Tehát nem az van, persze, hogy be kell osztanod, és nem az van, hogy nem tudom, hónap végén, ha nem megveszed, akkor nem tudod kifizetni ezt vagy azt. Tehát most nem ezt a típust keressük, hanem azok valljanak, akik tudják, hogy van neki, de megsporolják saját magukon, és kéjes borzongással mondanak le egy üveg, vagy egy szelet, vagy egy valami apró dologról. Csak hát legendás, hogy megsporolják.
0: Legendás volt ebből ugye az IKEA-nak az alapítója, nem tudom, hogy éle még a csávó.
1: Az öreg faszik.
0: Az öreg hapsi, aki ugye sokszoros milliárdosként, de tényleg eurómilliárdosként is, a háza ugyanaz volt, mint amikor elkezdte az IKEA-t, az első összeszerelhető IKEA bútorok voltak állítók benne a házban, és egy 30 éves leszakadt csofat
1: Volvo-val
2: járt. De azt mondják, imádják a Volvo-ikat, tehát az nem egy teljesen más kultúra. Az én barátnőm, akinek svéd férje van, és tehát amíg ki nem rohadt alul, és az nagyon hosszú idő volt, az a Volvo-val járt, átvett az apjától, aki
0: na jó, de ezt értem, tehát valószínűleg én is megtartanám ezt az autót, főleg apámtól örökölve, az álljon ott egy garázsba, de azért annál már van jobb autó, van kényelmesebb autó, van praktikusabb autó, tudod?
2: De boldogság azt mondom, neki nem az.
0: Igen, csak hogy nem, na, de én meg azt mondanám, hogy azért dollár, vagy mi az euró milliárdosként, azért csak
2: miért vennék valamit. Miért is ez Steve Jobs ugyanabban a pólóban?
0: Szerintem azt egyszer beszéltük, azt te mondtad, hogy ő azért jár mindig, vagy járt mindig.
2: Ne kelljen gondolkodni a reggel.
0: Igen, hogy reggel
1: nagyon csak nagy kiveszek, szabadság.
0: 30 fekete pólómban egyet kiveszek, este.
1: Nagyon nagy szabadság, igen. Abszolút, igen. Azért egy hallgató, hogy rólam beszéltek. Egy nagy cégnél igazgatói pozícióban jó fizetéssel, jól kereső feleséggel azon gondolkozom fél éveket, vagy akár éveket, hogy megvegyek-e valamit 50 ezer forintért a saját magam szórakoztatására. Na látod, írd meg, hogy mi van e mögött. Tehát, hogy spórolni nem kell, meg szeretnéd, hogy mi hozza ezt az attitűdöt, a gyerekkor, a szorongás, a pénzhez való viszony, a félelem, amit Eszter mondta, hogy nem akarsz ugyanoda visszatérni. Tehát most tényleg nem azok érdekelnek, hogy nem tudom, most nem költenek nagyobb autóra, nagyobb házra, hanem ez a 10, 20, 30 ezer, 5 ezer, 3 ezer fontos olyan tétel, amit tényleg megvehetnél, de nem teszed meg, és megspórolod saját magadon. Magadtól veszed el? Hát most egy felső vezető igazgatói pozíció 50 ezer forintért éveket gondolkozik rajta, hogy megvenjen magának valamit. Érted? Tehát ezért ez a full szélsőség. Ha belegondolsz. Mit akartál mondani?
2: Ez egyik hallgató, hogy ha nem főz hétköznap a férje ebédre, nem hajlandó mást venni magának, csak sima kiflit és szalámit vagy kolbászt, mert így 500 forintból megvan az ebédje.
0: És megvehetné
1: mindenit.
2: Beülhetne megenni a menüt a többiekkel a kantinba, hanem inkább elmegy, megveszi magának kiflit a kolbásszal.
1: Nagyon kemény. Ha 500 forintnál drágább a vajkrém, amit imádok, akkor inkább nem veszem meg. Megtehetném simán egyébként, hogy megvegyek. A dinnyével ugyanígy vagyok. Ha 300 felett van, akkor nem.
0: De ez akkor elvi kérdés, hogy azt mondod, hogy 500-nál van a lélektani határom a vajkrémmel kapcsolatban. 510-et is ki tudok érte fizetni, vagy 20-at. De nem.
1: Most én is így vagyok a dinnyével, csak nekem ott 980-at kértek kilójára, és akkor mondtam, hogy értem, hogy az arcomra van írva, értem, hogy a homlokomon villog az elbetű, de 980-ért kilójáért, hát azért, kicsit azért nyugodjunk már le. És felvettem egy fél dinnyét, és mondja, hogy 6000. Betettem a kocsiba, visszamegyek, mondom, Figyelj, mennyi a kilója a dinnyének nálatok? 98. Ja, akkor mondom, mindent értek. Jó, köszi. Értem. Hát akkor megint szép volt, Bali. Mindegy kis kitérő.
2: Az komoly.
1: Igen, ez komoly. Baszik, villogott a homlokomon a izé. Loser. Jön a Bali, vedd le a 450-es táblát, tedd ki a 980-as.
2: Nem, de amúgy én nem vettem még idén dinnyét, én még csak kaptam dinnyét. Ez innen tudom, hogy drága, mert hogy tudom, ezt hozzák ajándékba.
1: Na jó, de azért a 980 kilója az picit azért az erős. Igen. Vehetnék magamnak új boxer alsót, simán megengedhetném magamnak, de abszolút jó még a régi és a lyukas. Szabika küldje nekünk.
0: Az már igénytelenség.
1: Igen. A gyerekeimre és a férjemre bármennyit hajlandó vagyok költeni, de magamtól egy új pólót is sajnálok, vagy ételt, amire vágyok, és inkább nem eszem meg. Van, hogy az van bennem, hogy nem érdemlem meg. Hiába van pénzem, jól keresek, sokat dolgozom, így ezt több tudod, marad mi? Nekik.
2: Ezt tudjátok, micsoda? Ez a hát a családod, vagy hát ahonnan jöttél családodba, elhelyezett benned egy ilyen belső nyakörvet.
1: Igen, egy narratívát,
2: ez
1: igen.
2: Ez egy olyan belső nyakörv, ami folytós, tudod, hogy nem? Nekem minden jár, nekem semmi.
1: Na, de gondolod, hogy megvehetné. Most egy pólót megvehetne magának. Egy ételt megvehetne magának. És nem veszi meg. Én nem járok strandra, mert annyira drága már a belépő. Megtehetném, hogy akár minden hétvégén ott vagyok, nem okozik gondot. De egyszerűen nem értek egyet azzal, hogy ennyire drága, ezért nem költök rá. Ezt kicsit értem. Ez szerintem ez nem az önmagadon való spórolás, hanem azt mondod, hogy figyelj, irreálisan sok, megtehetném, de én ezzel már nem értek egyet. Imádom a túró Rudit, de a 300 forint nem veszem meg.
2: Nálunk itt csak a műtőben valaki négyet itt hagyott, és már heten nézem. Ha gondolod, 250-ért átadom neked.
1: Igen. 1600 forint per kilós áron vettem májusban dinnyét, mert kívántam, teljes vagyok. Azt mondtam, hogy nem keresek jól, viszont nem fogok semmit sajnálni magamtól, egyszer élek. 1600 forint per kiló. Nem is vettek le annyira ezzel a 900-zal.
2: Azt akartam mondani, hogy szerintem akkor ez
1: forrósban. Azt még egész jól vettem, igen. 27 éves lány vagyok, évek óta két munkahelyem van, dolgozom, nagyon jól keresek, megtehetném, hogy elmenjek rendszeresen egy-egy óra masszásra, de soha nem jutok el, soha nem teszem meg. Évek óta ez az újévi fogadalmam, soha nem tudom betartani, inkább szenvedtetem a testem, állandó görcsben van a vállam, fáj a hátam és a lábam, és gondolod el, és nem megy el.
0: 20 éves vagy, miért nem élsz? 20 évesen két melót nyomsz héten abból. Igen. Hétszer.
1: Nálam abszolút szorongás faktor a költekezés. Gyerekkorból hozom, mert voltak húzós pillanatok, amik beégtek. Szóval a költekezésen is nagyon tudok feszülni, de például amikor bónusz kapok, azon is mindig izgulok, hogy tudni, hogy fizessék ki, nehogy mégse kapja meg valamiért. Ételen spórolok, néha éhezem is, tárgyakon viszont nem. Minőséget venni olcsóbb, mint az olcsó vackot, többször megvenni gizi küldi, aki inkább nem eszik, de megvesz magának más típusú dolgokat. Ez nálam is így van, új telefonon gondolkozok másfél éve. Meg tudnám engedni magamnak, de inkább töltöm négyszer a telefonom naponta. Ez a tipikus magamra sajnálom vagyok, még a 2000 forintot is karcsi küldte nekünk. Szóval mennyien ember van, gyerekek, egészen érdekes, nem? Mi kis gyerekként csórok voltunk, ez mára már változott, már nem vagyok gyerek. Igen. A 27 éves lánynak szívesen adok egy ingyen masztás, üdv Zsolt 28.
2: 3500 eurót keresek, de télen inkább vagyok melegítőben és köntösben otthon, mint hogy rendesen befűtsek.
1: 18 fokon tartom a lakást. Én vásárlás előtt felteszem mindig azt a kérdést magamnak, hogy vágy vagy szükség? Ez mindent eldönt, írja Tamás, aki szintén valószínűleg azért jól meggondolja, hogy mire költ. Vágy vagy szükség? Ez egy jó mondat?
0: Jó.
1: Egyébként nem rossz mondat. Vágy vagy szükség?
2: Ú, de ebben is van valami nagyon racionális.
1: Van valami nagyon erős önbüntető mechanizmus, igen. Vágy vagy szükség, Tamás? Mint szükség? Akkor megvetted magadnak.
2: Nem fontosak. Én nem vagyok fontos, az érzéseim nem fontosak. A szükség, az fontos.
1: Igen, mindent elmond ez a kérdés. Igen.
2: Amúgy lehetne egy műsor. Ez itt a vágy vagy szükség, Sebestyén Balázsra. Katalin, Székesfehérvárról érkezett. Itt van ez az acskó csiócsisz. Vágy vagy szükség? Nem tudom.
0: Döntened kell. Döntsd el most. Vágy vagy szükség?
1: Igen. Hitvány szarok. Hitvány
2: ez óriási, hogy ezt nem csinál meg a vágy vagy szükség.
1: Vágy vagy szükség. Ez itt a vágy vagy szükség. Igen. Saját vállalkozásom van, de az 50 forintos palackoknak nem tudok ellenállni. A kukából kiveszem az utcán, megállok kocsival, ha látom az út szélén a palackot.
2: Láttam tegnap téged a Ferenc téren.
1: Igen, 460 ezer forintnál tartok. 460 ezer forintot kukázott össze.
0: Az igen.
1: Nem a zsemle kicsi, a pofátok nagy. Parizer, vágy vagy szükség? Igen, tessék. Na, tessék. Ugye, jó kérdés, jó kérdés.
2: Amúgy figyelj, teljesen őszinte leszek, én egy rántott parizert most azért meg tudnék enni. Egy rántott parizert.
1: Jaj, hát akkor már inkább vékonyra vágj, vagy jó vajas zsömlével. A rántott párizsi azért az nagyon meleg. Az nagyon meleg.
2: De az egész, hát amikor ezt kitalálhatták.
1: Igen. A túlvilágra nem viszünk magunkkal semmit, amit megkeresünk. Nem mondom, hogy mindig mindent el kell verni, de azért annyira nem kell nélkülözni. Ez az én véleményem. Na jól van, gyerekek, rengeteg Viber üzenet, meg SMS még az önmagukat büntető emberekről. Nagyon sokan vallottatok. Nekünk nem tudunk mindent beolvasni, de köszi, tényleg hihetetlenül sok jön. Melyiket?
0: Melyiket, a vágy vagy szükséget?
2: Nem, a vágy vagy szükséget, azt meg fogjuk csinálni. Tehát a TLC van az extrém fukasság, vagy nem tudom mi az, és akkor ott van az, hogy megmutatnak ilyen embereket, akik ilyen kuponokból élnek, meg mindent újra hasznosítanak, és figyelj, azért vannak ennek ilyen patológiás szintjei, tehát azért ott vannak extrák. Van egy nő, aki kb. Az van, hogy így tehát megeszi a körmét, tehát hogy így olyan szinteket. Oh. Tehát a fél felfogható.
1: Az kemény, na, de ott már valami komoly betegség el a háttérben mentálisan, nem?
2: És egy nagyon
1: meg
2: durva...
1: kell, hogy edd a saját körmöd, azért az már...
2: És nagyon durva anyagi gyarapodás is van.
1: Igen. Üzenem minden szarágának, hogy megyek és veszek két csomag 5 darabos pisztáciás piros pöttyös udit. És kettesével fogom megenni.
0: Ez az.
2: De várjál, egyre szádba köszön. Egyre szádba rakszom, mert hol rakod a másikat, a kettesével veszed.
1: Igen, de ez azért szép ez az adás, hogy ne bántsátok őket, mert hogy valahol ők is tudják ezt. Tehát, hogy itt azért van egyfajta, hát hogy is, legalábbis az SMS-ekben, hogy ha már ezt leírod és kimondod, az már egy öreflexív folyamat. Tehát nem úgy spúr, hogy még se vallja, hanem érti, hogy magát bünteti, de lemer írni, és elmondja, hogy igen. Tudja, hogy nem jó, de nem tudja máshogy csinálni.
2: Nagyon jót írtak. Német ismerőseinek paradoxonja. Mercedes Jeep-el járnak, de reggelén ránk szólnak, hogy vagy sajtal, vagy felvágottal adjuk a kenyeret, mert mind a kettő nem dukál.
0: Bizony.
1: Klasszik német hozzáállás. Ahányan vagytok, annyi szelet hús, ha négyen jöttök. Négyet
0: akkor sütünk. Négyet kész, nincs abszolút. Még egy.
1: Ott, igen, klasszik német. Igen. És utána beül a 100 milliós LQS-be.
0: Ugye?
1: De jó, abból van biztos. Szeretem őket. Igen.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Debrecenbe kéne menni.
2: Készen vagytok? Na akkor menjünk újra!
0: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja
2: Campus Fesztivál! Július 22-26 a debreceni Nagyerdő árnyékában 5 csillagos fesztivál helyszíne.

0: Rádió Esztégyen, Hallemez Gátlóknál, Homboy PG, DJ Junior, Cookie, a World is Mine DJ, Regan Lili, Jamina, Metzger Victoria, Jauri, Lotfi Begi, Wilcox, Newick, Bricklake, a Loving Gun, Zoer Junior, Collar, Pure Beat, Pullmax, Christopher, Antonio és a Stadiumex. Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál a Rádió Egyel. Menjünk újra Debrecenbe!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Rádió 1-en.
1: Aláírta az alaptörvény módosítását a köztársasági elnök, megújulhatnak a rendőrség szolgálati egyenruhái, megkezdődött az őzek üzekedési időszaka. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Aláírta a 17. alaptörvény módosítás Sulyog Tamás. A köztársasági elnök közösségi oldalán egyebek mellett elmondta, jogi lehetőségei és lelkiismerete alapos mérlegelése után eleget tesz az alaptörvényben foglalt kötelezettségének. Ugyanakkor úgy véli, a módosítás töréspontot hozott a magyar alkotmányos demokráciában. Július 20-án a módosítás hatályba lépését követő napon a hivatalban lévő államfő megbízatása megszűnik, közölte a miniszterelnök Sulyog Tamás bejelentése után. Magyar Péter megerősítette, hogy akkortól ideiglenesen az országgyűlés elnöke látja el a köztársasági elnök jogköreit. A parlamentnek 30 napon belül új államfőt kell választania. Az alaptörvény módosítás más területeket is érint. Egyebek mellett 12 évben korlátozzák az országgyűlési képviselők megbízatását, létrejön a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal, a vármegyéket pedig visszanevezik megyékre. Új szolgálati egyenruhák bevezetését készíti elő a belügyminisztérium. A tervek szerint olyan téli és nyári ruházat készülhet, amely jobban megfelel a rendőrök igényeinek és a modern elvárásoknak. Az új egyenruhák praktikusabbak, tartósabbak és könnyebben tisztíthatók lennének. A belügyminisztérium már közzétette a piaci felhívást, amelyre várják az érintett gyártók jelentkezését. Megkezdődött az őzek üzekedési időszaka, és ez fokozott óvatosságot követel a közlekedőktől. Az állatok augusztus közepéig a megszokottnál jóval aktívabbak, és nappal is gyakrabban keresztezik az utakat, mondta a rádiónknak Bleier Norbert, az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium tájegységi fővadásza.
2: Ilyenkor napközben is látni lehet egy-egy gabonatarlón vagy kasszálón. Az őzbak leszegett fejjel szaglászva keresi a sutát, fut utána. A bakok egymást nem tűrik meg ugyanazon a területen. Bizony gyakran hirtelen, szinte a semmiből az úttesten teremhetnek, baleset következhet be. Különösen óvatosnak kell lenni az országutakon, szinte mindenhol az országban, hiszen leggyakoribb nagyvadfajunkról van szó, amely országos elterjedésű. A legfontosabb, hogy a szokásosnál is óvatosabban vezessünk.
1: A nap első felében napos idő várható gomoly felhőkkel, eleinte főképp az ország keleti, északkeleti részén számíthatunk záporokra, zivatarokra. Ezt követően a délutáni órákban egy hideg front érkezik, amely mentén átmenetileg megnövekszik a felhőzet, és a záporok, zivatarok kialakulási esélye is nő. A hőmérséklet napközben a térségben 27 és 34 fok között alakul. Holnap a front csapadékzónája szétesik, elvonul, mögötte pedig csökken a felhőzet, és többnyire napos időre van kilátás.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Berobbant egy ablak a Ryanair gépen, és beszippantotta az utast, a nyomásváltozás. Videót mi nem láttunk, ellentétes hírek vannak. Valamelyik portál azt mondja, hogy csak a feje lógott ki, valamelyik portál azt mondja, hogy a félteste már kint volt az ablakon. Ez egy Görögországból Németországba tartó menetrend szerint utasszállító gép volt.
5: Tesszaloniki,
4: igen. 61 éves utas volt, aki hát megnyerte magának ezt a gépet. És Tesszalonikből ugye Németországba tartott. Megsérült a hajtómű, abból kiesett egy darab, és az a darab az betörte az ablakot. Hát az van, hogy ugye a dekompresszió okozta nyomásváltozás, beszippantotta az ablak mellett ülő 61 éves utast.
5: Állítólag már fél órája repültek.
4: Hát de várjál, fél órája repülnek. Na most fejtsük meg, ez nagyon értük. Akkor fönn vannak utazási magasságon.
5: Még nem
4: 10-11 ezer, fél óra után, hát fél óra után már fölérsz azért egy 6-8-9. Igen, fél óra alatt eléred az utazásit. Az 10 ezer méter. Legyen 9. Ott hát már... ott már azért a mínusz 30-40 van.
5: Ott már kell a sisakka.
4: De milyen lélek jelenlét, azt gondold el, hogy üldögélsz. Betörik az ablak, és nagypapát elkezdik irántani a dekompresszió. Azért, és azért húzzák vissza többen. Nem hiszem.
5: És ráadásul azért nem lett belőle nagy tragédia, mert egy ugye nem voltak magasabban, kettő pedig, hogy be volt kötve a pasi.
4: Be volt kötve, igen. A teste beszorult az ablaknyílásba, a feje pedig kilógott az ablakon. Hát azért, na! A minimum egy csomag sorsbogyoró. De tényleg.
0: Milyen sebességgel megy a gép?
4: Ha eléri az utazásit, az akkor olyan 900-850-900 900. típustól függ, 950 km per óra nagyjából.
5: Az már engedi a pofazacskó ide.
4: Az szerintem azért az a bozzol. Van hozzá egy mínusz 30-40.
0: Na, ugye? Az azért össze. És az stressz, hogy hát mégiscsak egy repülőgép oldalából lóksz ki.
4: És rángatnak vissza az ablakból, húznak vissza, hogy valahogy közben kiesnek az oxigénmaszkok, sikítozik mindenki, kiabál.
5: Nekem az a problémám ezzel, ugye, hogy nincsen felvétel erről az egészről, pedig hát egy iskolai lövöldözésnél is vannak emberek, akik ilyen pillanatban előkapják a telefonjukat.
4: Egyébként tehát, igen. Mi van az utasokkal? Az, hogy utána fölvették a betört ablakot, hát meg a logó oxigénmaszkokat, hagyjad
5: hát
4: már.
5: Ki nem. De hát
4: De ott, hol van a csávó, ahogy beszorul valami micimackó, húzzák vissza. Hát, segíteni nyúlsz, vagy a telefonodért nyúlsz? Mit csinálsz?
5: Az egyértelmű, hogy a telefon, nem?
0: Igen,
6: egyértelmű telefon.
0: De tök érdekes, amit Juli mond, mert a lövöldözésnél is az életedért aggódsz, és mégis minden egyes lövöldözésről van videós felvétel. Kivéve erről, pedig ha mondjuk két sorral hátrébb ülsz, akkor segíteni nem tudsz.
4: De akkor biztos, hogy
6: biztos,
4: hogy az jut eszembe, hogy úristen, ezt holnap el akarom mesélni.
5: Igen.
4: És felveszem az embert, ahogy lóg ki 10 000 méteren az ablakból, és hárman húzzák vissza. Teljesen szürreális lehet szerintem, hogy amit katasztrófa filmen látsz, és ami így a legrosszabb rémán, az ez csak ott abban a pillanatban megtörténik Ryanair gépen. És azt látod, hogy lyuk van a repülő oldalán, nagyon magasan vagytok, leesnek az oxigénmaszkok, és egy csávót húznak vissza az ablakból. De milyen hangja lehet annak?
5: Én azt nem értem, hogy mondjuk én ilyen repülőgépes katasztrófa filmeken szocializáltam 30 évvel ezelőtt, hogyha ilyen megtörtént, vagy legalábbis a filmekben mindig az volt, hogyha valami kitörik, az onnantól kezdve, mint egy ilyen konzervnyitó, hogy feltépi a repülőgépnek a tetejét. Tehát ha ott valahol belekap a szél, akkor
4: az egész oldalát
5: meghámozza a repülőgépet.
4: Igen, leszedi az oldalát. Hát akkor ezek
5: ilyen
4: szerint nem.
5: Jól megvannak csinálva ezek a Ryanair.
4: Hogy veszel levegőt?
0: Sehogy. Utazó magasságon 15-20 másodperc, amíg eszméletvesztésed van. Mert ugye a belső légnyomás, azt ugye mesterségesen fölpumpálják,
4: igen,
0: hogy körülbelül ugyanaz legyen, mint a Földön. Ha az kimegy, már pedig itt kimegy, ha utazó magasságon van, akkor pont most olvasom, hogy ez körülbelül 30 másodperc, és ugye nem kapsz levegőt, elájulsz.
4: Már kint lógva az ablakon, igen. 30, amíg én kint vagyok?
0: Bent is, hogyha utazó
4: azért
0: magasság...
4: Azért az oxigénmaszk.
0: Azért az oxigénmaszk.
4: Igen, a nyomás különbség miatt kiszívódik ugye a levegő. És fönn nincs 10 000 levegő.
0: Most a csávó...
4: De a csávó az ablakban hogy vesz levegőt?
0: Hány ezren volt ez a gép, gyerekek?
5: Én úgy hallottam, de most az lehet, hogy hülyeség 6000 méter környékén volt. Aha. Hát az se sokkal jobb.
4: 6000 méteren.
5: Ott már azért befagy a könyvcsatornád. Hát, az egy kicsit kinézel az ablakon.
4: Várj, itt van egy más oldalt, ezt a videót, Zsül. Viki betett valamit, hogy itt van egy videó a Facebookról. Ezt tedd már át, létszi, és nézzük már meg, mert itt az van, hogy itt az a videó, ahol kim van a csávó az ablakban.
5: De ezen az ablakrésen...
4: Hát azért azt nézzük már meg, vagy legalábbis a kitört ablakot húzzák vissza.
5: De ez egy ilyen ablakrés elég pici, ezen hogy fér ki valaki félig?
0: Hát
5: a fejed az kifér. De, és hát a vállal beszorulsz?
4: Beszorul. Hát mint mondom, mint micimackó a fülesnek, vagy a bagolynak az ódujába.
5: Akkor a felső teste az nem? Akkor ez nem került ki.
4: Hát de nézd meg a hajtóművet is, hát darabok jönnek ki belőle. Hát nézd meg, a lapátból is hiányzik, tele vagy lyukakkal a hajtómű. A burkolat leesett. Azért egy karbantartás, egy nagyobb szerviz azért ráfér a gép. Ott a kitört ablak, és nézd meg a hajtóműnek az elejét. Ki van szakadva belőle egy darab?
5: Ez olyan, mint egy ilyen lövedék ilyenkor, hogyha abból valami kiszakad,
4: betörte az ablakot? Igen. Az öreg meg azt mondta, hogy akkor körbenézek ki.
0: Nézek, hogy milyen az idő.
5: Igen, látom a házat.
4: Látom, látok, egy éves Ryanair bérlet, egy csomag sorsmagyaró, mi van ilyenkor?
0: De,
4: előre
0: ütetnek
5: nagyobb
4: láptér. Nagyobb
5: láptér, igen.
4: Tajál föl a Ryanair.
5: Priority-t.
4: Egész életében, amíg ön velünk utazik, priority mindenhol elsőre beszállhat.
5: Vajon ez van akkora sok, hogy soha az életbe többet nem ősz repülőgépre?
4: Szerintem ez emberfüggő. Tehát ezen van, aki soha többet nem lép túl, és nem megy többet, és van, aki azt, hogy igen, megtörtént, túléltem, élek.
5: Biztos, hogy nem történik meg még egyszer.
4: Sok terápia. Na, mindjárt megkérdezünk még egy-két fontos adatot, hát ha Gyuriának utána olvasod. Itt van a videó. Tedd be a másikat is, mert van egy másik is. Úgyhogy mi közben még itt megnézzük a videókat.
5: Pető Gyuri.
4: De megkérdezzük közben Pető Gyurit, igen. Hello Gyuri, jó reggel, ciao.
7: Jó reggel, sziasztok.
4: Hello. Na, azért sokfajta repülőgép incidensről beszélgettünk már veled, de azért ez viszonylag ritka, hogy kitörik az ablak, és kint lóg egy ember. Te láttad az embert lógni? Találtál olyan videót?
7: Nem láttam.
4: Nem láttad. Aha.
7: Mivel... De azt feltételezem, hogyha hogyha normál méretű ember, akkor ki nem fér azon az ablakon. Tehát már eleve ez egy biztonsági, hogy mondjam, védelem, hogy pici azért az az ablak.
4: Aha, és az egyébként úgy van körülötte kialakítva maga a szerkezet, hogy az ablak be is törik, ne szakítsa le az egész részt, hanem az ott akkor ezek szerint bírja.
7: Hát ugye az ablak az több részből áll, tehát ez nem egy darab ablak van, ott van, azt hiszem három részből áll maga az ablak, van egy ilyen külső rész, egy középső, meg egy belső ilyen plastik rész, úgyhogy, de hát láthatólag ez is mind el tud törni. Ugye itt arról van szó, és az a legnagyobb probléma, hogy a hajtómű meghibásodott, és ugye a hajtóműnek két komolyabb kategória van meghibásodásban, a lokalizált meg a nem lokalizált. Ez magyar nyelven annyit jelent, hogy a lokalizált meghibásodás az, amikor a alkatrészek, amik mondjuk ott eltörnek, és elkezdenek röpködni a hajtóműn belül, nem törik át a külső burkolatot, tehát kvázi a hajtómű magában tartja a darabokat. És ugye van a nem lokalizált, amikor a darabok, amik letörnek, azok kiszakítják a hajtóműnek a külső burkolatát. Itt egyébként ez történt, és egy ilyen kiszakadó rész eltalálta az ablakot. És ez azért az könnyen átlátható, hogy ott olyan sebességgel pörög az a hajtómű, hogy a legkisebb alkatrész, ami mondjuk abból kiszakad, és olyan erejű, hogy még át is töri a hajtóműnek a burkolatát, az, hogyha eltalálja a repülőgépet, az nagyon súlyos lehet, sőt ennél sokkal súlyosabb is.
5: Hogy kell elképzelni egy ilyet? Tehát, hogy kitörik az ablak? Mi történik utána bent az utastérben? Mit éreznek hát, az utasok?
7: Ez 16 ezer láb magason volt, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag fél úton volt a repülőgép az utazó magasságig. 16 ezer láb magason az ilyen légnyomás szempontjából nem egy olyan kritikus dolog, mint hogyha ez utazó magasságon történt volna, az sokkal durvább lett volna. Itt összesen annyi történhetett, hogy pukkanhatott az embereknek a füle, de itt azt gondolom, hogy itt a pánika sokkal nagyobb volt, mint maga a valós veszély. Mondom, egyrészt azért, mert nem lehet, tehát nem tud kiférni magán azon az ablakkereten egy utas, át nem fér rajta soha. Másrészt meg 16 ezer lábon még egyébként oxigén sem kell ahhoz, hogy az ember életbe maradjon. Tehát ilyen szempontból ez nem volt kockázatos. Az nyilván sokkal nagyobb kockázat, hogyha hajtóműből mondjuk egy darab nem az ablakot találja el, hanem mondjuk átüti a repülőgépnek a sárkány szerkezetét, tehát magát a repülőgép testet, és mondjuk még el is talál egy utas. Tehát ez sokkal csúnyábban végződhetett volna, mint ahogy ez a történet úgy tűnik, hogy végződött.
5: Hát sőt, állítólag volt egy olyan baleset, ami jóval magasabban történt, és ott ki is repült egyszer egy utas. Nem a Ryanair gépéből, hanem egy korábbi balesetben volt egy ilyen, ahol ott ki is szippantotta.
7: Hát ugye, ha egy repülőgép utazó magasságon él át valami fajta strukturális törést, tehát hogy maga a repülőgép szerkezete megtörik, vagy kitörik belőle egy darab, ott nyilván olyan légnyomás különbség van, hogy az majdnem, hogy nem túlélhető, ha csak az ember nincs nagyon-nagyon bekötve az ülésbe, és nyilván az ülés ott is marad, és azonnal kell oxigénmaszk. Tehát, hogy utazó magasságon, hogyha elmegy a kabinnyomás, és mondjuk megszűnik ugye a külső-belső nyomás közötti különbség, akkor gyakorlatilag az embernek van kb. egy 4 és 6 másodperc közötti ideje körülbelül arra, hogy az oxigénmaszkot magára húzza. Tehát, hogy ha azon túl, ott már nem nagyon lehet túlélni.
4: Na például ott most egy gyerek ül, akkor az a gyerek is nincs bekötve, csak üldögél, nem tudom, játszik a telefonjával, akkor az a gyerek az most kirepülhetett volna az ablakon?
7: Én nyilván marha nehéz ezt így szittávolról megítélni. Én azt gondolom, hogy nem, mert mondom, tehát, hogy ez a magasságon nem alakul ki olyan nyomáskülönbség, ami mondjuk egy embert kiszippantana. Nem hiszem, tehát én azt gondolom, hogy nem. Nyilván, ha ez utazó magasságon van, és egy pici gyerek van ott, és nincs bekötve, az egy egész más történet lehet, de effektív a 737-esnek az ablaknyílása, az nem tudom, tehát én, aki 85 kiló vagyok, szerintem, ha fele méret lennék, akkor se férnék azon ki, és azért a legtöbb ember normál méretű nem férne azon ki.
0: Pilótaként változik-e valami a repüléssel kapcsolatosan, tehát változik-e a repülő vezethetősége, amikor történik egy ilyen incidens, másképp kell leszállni, mik a biztonsági előírások?
7: Hát ugye itt az incidens alapvetően a hajtóműnek a súlyos meghibásodása volt. Ugye az első és legfontosabb dolog, hogy a két hajtóműből egy leáll. Ugye itt le is állt a hajtómű, tehát már eleve itt a gond, hogy ezt kell menedzselni a pilótáknak. Plusz utána még az, hogy jön be sikoltozva, gondolom a légiutas kísérő, vagy esetleg nyugodtabban, és azt mondja, hogy kitört egy ablak. Tehát valószínűleg a pilóta fülkébe pillanatok alatt olyan elképesztő stressz helyzet alakul ki, plusz kijönnek az oxigénmaszkok, tehát ez egy olyan szituáció, ahol egyszerre párhuzamosan kell lemenedzselni több viszonylag egyébként egymástól függetlenül is súlyos ügyeket, és utána még az is van, hogy vissza kell térni a kiindulási repülőtérre, mert máshol nyilván nem tud menni, mert viszonylag közel a felszállás után ez pár perccel történt, azt hiszem Thessalonikiból szálltak fel, tehát akkor azonnal még vissza is kell menni. Úgyhogy ilyenkor azt gondolom, hogy ez a két pilóta, az mondjuk azt, hogy rendesen le van terhelve ahhoz, hogy ezt menedzseljék ezt a dolgot jól.
4: Itt azt kérdezi valaki, azért egy cigit csak el lehet szívni, ha már a füstöt kiviszi a levegő, nem?
7: Persze, ami ki is tud menni a WC-re elintézni egy hosszú dolgot.
4: Ott most ebben nem foglalkoznak, hát ott közben a csávót rángatják vissza.
5: Az, hogy egy ilyen hajtóműből kitörhet egy ilyen lapát darabka, az azért van, mert nem ellenőrzik jól a dolgokat, vagy valami belerepült, vagy tehát hogy az Istenbe sérülhet meg így egy hajtómű?
7: Hát ugye itt több oka is lehet, adott esetben lehet, hogy mondjuk belerepült egy madár, de simán lehet anyagfáradtság is. Tehát ugye ezeket a hajtóműveket, ezeket időszakosan átvizsgálják. Van, amikor például boroszkóppal vizsgálják át, tehát ilyen pici kamerát betolnak olyan részekre, ahol nyilván emberi szem nem lát be. Tehát van egy nagyon szigorú szabályrendszer, hogy ezeket a hajtóműveket meg kell vizsgálni. Ez órához van kötve, repült órához. És a hajtómű üzem idejéhez pontosabban ebben az esetben, de nyilvánvaló ettől függetlenül előfordulhat egy ilyen, de hát azért így a szakirodalmon így kicsit így átnézve azért hál' Istennek ez marha ritkán történik meg. De hát ha megtörténik, akkor ez sokkal katasztrofálisabb is lehet. Ez itt azt gondolom, hogy sokkal inkább látványosabb volt, mert nyilván az utasoknak iszonyatosan para, de hogy ez viszonylag azt gondolom, hogy jól sikerült, vagy szerencsésen sikerült.
5: Ilyenkor dolguk betapasztani őket, mondjuk egy utastájékoztatóval, vagy valamivel, tehát kár elhárítani,
4: kell
5: valamit csinálni.
7: Hát nem, erre nem hiszem, hogy van bármifajta eljárás, hogy nem tudom, a nem létező Ryanair-es menüt odaragasszák az ablakra, de hát itt szerintem itt gyakorlatilag percekről volt szó, tehát én azt gondolom, hogy miután ez az egész dolog megtörtént, én azt hiszem, hogy ez szerintem pár percen belül már lent voltak a földön. Ilyenkor nincs nagyon idő szórakozni, pontosan azért, mert annyira nehéz a pilóta fülkébe átlátni, hogy pontosan mi történik, mi a helyzet. Ilyenkor a legbiztonságosabb dolog, hogy biztonságban letenni a repülőgépet, és ezzel végül is megoldani a problémát.
4: Hmm. Milyen géptípus volt, azt tudjuk, hogy Airbus?
7: Ez egy 737-800-as volt.
4: 737-es, akkor az Boeing volt, nem?
7: Igen, ez egy Boeing volt.
4: De velük azért van baj mostanában, nem kevés.
0: Ó, ezt ne írd már oda, hogy betört az ablak, hát ez nem a Boeing hibája.
4: Hát a hajtómű.
0: Hát valami hát belerepült egy madár.
7: Az a helyzet, hogy itt azt gondolom, hogy a Boeingra nem igazán lehet ráfogni, mert ugye azért azt látni kell, hogy bár Boeingnak hívják a repülőgépet, de a repülőgépen lévő összes alkatrész, majdnem, hogy az összes alkatrész, azt nem a Boeing gyártja. Tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy a Boeing megtervez egy repülőgépet, és utána az alkatrészeket, nem tudom, több száz beszállító legyártja, megtervezi, legyártja, és leszállítja a Boeingnek. Tehát a Boeing tulajdonképpen egy ilyen, mondjuk úgy, hogy egy összeszerelő üzem tulajdonképpen, a hajtóművet sem a Boeing gyártja, tehát alig tudok olyan alkatrészt mondani egy repülőn, amit maga a repülőgép gyártó gyárt. Mondjuk ez viccesen hangzik, mert ugye úgy mondjuk, hogy repülőgép gyártó, de valójában az alkatrészek, azokat más beszállítók gyártják, a hajtómű pláne nem Boeing gyártmány, tehát ők szerelik rá. Úgyhogy ilyen értelemben itt a hajtómű gyártónál lesz a vizsgálatnak a nagyobb része, meg a karbantartásnál.
4: Igen, a földi személyzet, a karbantartás, igen. Hogy mi történhetett pontosan? Ilyenkor egyébként az utast valahogy kárpotolják? Nyilván nem tudjuk a Ryanair szabályzatát, de azért ez egy jó kérdés, hogy hát hogyan próbálnak ilyenkor a kedveskedni.
7: Haláláig repülhet a Ryanair-re, nem tudom. Hát nyilván, hogy figyelj, ha a légitársaság jó arc, és megérzi ebben a nem tudom, a marketing erejét, akkor biztos valamit felajánl. De azt hiszem, hogy erre nincsen eljárásrend, hogyha kiszakad az ablak melletted, akkor mi jár neked? Tehát én nem hiszem, hogy ilyen létezik.
4: Akkor nem hülyeség bekötni magunkat, azon gondolkozom. Ugye, mert sokan azt mondják, hogy minek, hát a lezónunk úgyse nagyon véd meg, de hogy azért nem biztos, hogy hülyeség bekötni magad.
5: De hát most egyébként ezzel is egy fórumon írják, hogy egyre több lesz az ilyen turbulencia fent a levegőben a klímaváltozás miatt.
4: Igen, gondolkoztam én is rajta. Én felérik az utazón sebességet, én kikapcsolom magam, és nem szoktam bekötni.
5: Tényleg?
4: Én kikapcsolom magam mindig.
7: Én csak azt tudom mondani, hogy én repülök 30 éve, és minden nyáron, ugye nyilván a nyár az ivatarosabb időszak, azt érzékelem, hogy minden nyáron, de fokozatosan lehet tapasztalni, hogy egyre durvább zivatarok vannak, egyre durvább turbulencia van, tehát aki azt mondja, hogy ez nem létezik, hogy globális felmelegedés is változik az éghajlat, az teljesen hülye, mert hogy teljesen lehet látni, hogy ez változik, és tényleg szerintem az, hogy az ember be van kötve állandóan, az az alap, amit tehet egy repülőgépen, mert én pilótaként is bele tudok szaladni a turbulenciába, amit abszolút nem látok előre.
5: Vali, a gin tonikodat bekötve is.
4: Ugyanúgy kihozzák, persze. Nyújt, nagyon-nagyon szépen köszönjük, vigyázz magadra, szép nyarat, meg jó repülés. Köszönjük szépen, ciao, ciao, hello, hello.

0: Rádió 1-en.
1: Aláírta az alaptörvény módosítását a köztársasági elnök. Biztonságos az üzemanyagellátás, de tovább növelik a tartalékot. Vegyünk fel mentőmellényt! Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Aláírta a 17. alaptörvény módosítás Sulyog Tamás. A köztársasági elnök közösségi oldalán egyebek mellett elmondta, jogi lehetőségei és lelkiismerete alapos mérlegelése után eleget tesz az alaptörvényben foglalt kötelezettségének. Ugyanakkor úgy véli, a módosítás töréspontot hozott a magyar alkotmányos demokráciában. Július 20-án a módosítás hatályba lépését követő napon a hivatalban lévő államfő megbízatása megszűnik, közölte a miniszterelnök Sulyog Tamás bejelentése után. Magyar Péter megerősítette, hogy akkortól ideiglenesen az országgyűlés elnöke látja el a köztársasági elnök jogköreit. A parlamentnek 30 napon belül új államfőt kell választania. Az alaptörvény módosítás más területeket is érint. Egyebek mellett 12 évben korlátozzák az országgyűlési képviselők megbízatását, létrejön a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal, a vármegyéket pedig visszanevezik megyékre. Biztonságos a hazai üzemanyagellátás, ugyanakkor továbbra is fontos a stratégiai készletek bővítése, közölte a Gazdasági és Energetikai Minisztérium. A tárca tájékoztatása szerint a stratégiai üzemanyagkészlet a márciusi mélyponthoz képest a kétszeresére nőtt. Hangsúlyozták, hogy kiemelt cél a biztonsági tartalék megőrzése és további erősítése. A jelenlegi készlet 87 napra elegendő, ami már megközelíti a nemzetközileg ajánlott 90 napos szintet. Vegyünk fel mentőmellényt, ezt kérik a szakemberek, ha valamilyen vízi eszközzel távolabb merészkedünk a vízparttól. Illés Zoltán vízimentő szerint így megelőzhetők az esetleges tragédiák.
2: Ahol megtörténhet, hogy eltávolodunk a parttól. Ilyen a vízi biciklizés, a száppozás. Én azt kérném, hogy vegyünk fel mentőmellényt. Egy jó úszó is kerülhet úgy bajba, hogy valamiért nem képes úszni, vagy éppenséggel nem tud annyit úszni, amennyit kellene. Egy jó mentőmellény az tényleg képes arra, hogy megmentse az ember életét, fenntartja az embert a víz felszínén, kint tartja a fejet, így az arcot is, tehát fog tudni levegőt venni. Az a bajba jutott, aki mentőmellényben úgy esik vízbe, hogy valamilyen oknál fogva nem képes, vagy nem tud úszni.
1: Napos, gomoly felhős időben lesz részünk, napközben csak helyenként alakulhat ki csapadék, majd kora estétől egy hideg front hatására előfordulhatnak záporok, zivatarok. Nappal csak kevés helyen lesz élénk a nyugatias szél, de este éjjel a front érkeztével egyre több felé kell számítani élénk erős északnyugati széllökésekre. A hőmérséklet a térségben napközben 28 és 34 fok között alakul. Holnap a napsütésé lesz a főszerep, de több helyen lehet számítani majd zápor-zivatar kialakulására.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: hiányolom ezeket a nagy világ vállára vett állatokat, akik tényleg a világ nézte őket, és akkor hú, de megjósolják, hogy mi lesz a világbajnokság. Vagy az van, hogy most már AI átvette ezt is, és AI-okkal jósolnak, ahelyett, hogy jó kis állatokkal jósolnának? Ugye volt régen láma, elefánt, polip volt, világhíres volt, hogy miért nem hallunk a 2026-os VB-ről valami cuki állatot, ami mindig oda úszik, oda megy, azt
1: hát a zebrákat kérdezzük meg erről.
0: De azok megfagytak. Azok károm, abból megfagyott 60 pusztán. Tehát, hogy mi történik ezekkel?
2: Mert ugye nekünk volt a kis hörcsögünk.
0: Volt a kis hörcsögünk, ő is megmurdált. Mert ugye az van, hogy itt a végjátékhoz érkezve azt olvasom, hogy 9 vezető mesterséges intelligencia modellel is megjósoltatták a végső győztest. De jobban szerettem, amikor volt ennek valamiféle ilyen emberi és állati vonatkozása, hogy egy állat jósolt nekünk. Emlékeztek? És akkor tényleg mindenki figyelte, hogy mit mond a polip. És eldönthetett fogadásokat, meg dollármilliókat. Mert most megjósoltatták a mesterséges intelligenciával, a Grokkal, a DeepSeek-kel, a ChatGPT-vel, a Copilot-tal, a Meta-val, tehát hogy mindenkinek az AI-jával megjósoltatták, egyébként érdekes eredmények jöttek ki, de nincs már ilyen, hogy egy állat jósol.
1: Jó, akkor milyen állatra lenne szükségünk ezek után?
0: Valami kedvesre, valami aranyosra.
1: Bombatra?
0: Vagy bombatra, egy majomra, egy elefántra,
2: tengeri vidra.
0: Hát teljesen
1: mindegy. Jó, akkor hívjuk fel a gajdost,
0: igen?
1: Hogy és mondjuk meg neki, hogy akkor most már ezt neki kell szerezni.
0: Szegény, hát most azért van elég.
2: Hogy örülne.
1: Tegye bele a vizet a Velencei tóba, azt adjon valami vidrát.
0: Igen.
2: Vidránk van, tegnap is láttam.
1: És mit csinálnak?
2: Hát szerintem költözik, hiszen most nincs víz.
0: Igen. Egyébként az AI-ok azért, hogy mennyire nem jól működnek, 8 mesterséges intelligencia, ezt még nem tudjuk. Tehát 6 a franciákat hozta ki bajnoknak, és azt hiszem talán 4 nagyon híres mesterséges intelligencia pedig az argentinok végső sikerére szavazott. Tehát a franciák akkor már kiestek, tehát a Grok, meg a DeepSeek, meg a Lachet, meg a mi az a Gemini, ezek már mind elvéreztek. Tehát ezek már egész egyszerűen nem tudják, de még a Claude, a ChatGPT, a Copilot, a Meta, az még egyébként az argentinokra tippel, tehát ott még meg vagyunk. Jó, de azért mi megtesszük a tétjeinket, vagy valami lesz, mi csinálunk valamit.
1: Most fogadni, és én mondom
0: most,
1: meg a tétet.
0: Most mi vagyunk a Ferivel?
1: Igen.
0: Én annyit kérek, hogy én az argentinokat a Noel miatt hagyj vigyem el.
1: De mi ez? Nincs ilyen.
0: Ez a szabály, vállalom. De én titkom, bárkit kapok, én az argentinoknak fogok drukkolni.
1: Jó, úgy fogjuk eldönteni, hogy ki lesz a tippe.
0: Aha.
1: Jó, hogy feldobunk egy érmét.
2: Van
1: jó.
2: Nekem egész sok érmém van.
1: Na dob, egy 200-est. Van egy 200-es?
2: Van néhány.
1: Egy egyet, és dobjuk akkor fel.
0: Eszer kapott, vagy Feri kapott 8000 forintot 200-as rollniban.
1: Egy rollni, 200-as, az 8000 forint, csak mondom nektek.
2: 8000?
1: Hát egy 8000 forintos rollni, amit megérintettél.
0: Tehát hogy lehet megadni egy tartozást, nem 200-asokba rolniban?
2: Ez igazi úr.
0: Igazi úr vagy.
2: Sajnos nincs apró.
1: És csak itt egy 200-as, már csak azért stílusosan nézd,
0: én,
1: a,
0: én már csak az edző miatt is az argentinoknak drukkolok, de hiszem, amit vinnem kell, írás.
2: Várjál, előbb ugye megmondod, hogy melyik csapat melyik oldal, nem?
1: Jó, akkor az írás lesz az argentinok, a fej pedig a...
2: Spanyol.
0: Tehát tulajdonképpen ez egy olyan fogadás, hogy semmiben nem döntünk.
2: Semmiben.
0: Se az összegben, se a választott csapatban se dönthetünk. Nem szólhatunk bele semmibe.
1: Az igazság órája. De megpróbálom feldobni úgy az érmét, ahogy...
2: Várjál. Igen. Mert akkor mi fog eldőlni?
1: Tehát, hogyha az írás, akkor Balázs szavazhat az argentinokra. Vagy tehát akkor ő fogad rájuk.
2: A fej, akkor övé a spanyolok.
1: Igen.
0: Aha. Már mindenképpen én választok?
2: Nem, érted? Semmit nem választunk. Hát se csapatot
0: semmivel
2: nem választunk.
0: Semmivel nem, és összeget
2: se. Összeget.
0: Fogadunk úgy, hogy te mondasz meg mindent ebből a fogadásból. Ez egy korrekt. Ez egy korrekt
2: szerintem
0: fogadás.
2: Szerintem jó.
1: De miért akarjátok nélkül? Nekem az is jó.
2: Ne, ez így sokkal izgalmasabb.
0: Én elhozom így is az argentinokat érmével. Mi az argentin?
1: Az argentinok, az a fej.
0: A fej az argentin.
2: Az előbb még az írás volt, de nekem mindegy.
1: Na. Jó, legyen argentinok fej, hogy írás legyen. Argentinok a fej.
2: Fej. Tehát ha ez fej lesz, akkor Balázsé az argentinok. Ha írás, akkor övé a spanyol.
1: Így van.
0: Ja.
1: Ez így igazságos. Miután törbe csaltatok, és meg unokázus csalóztatok engem.
2: De senki nem csinált ilyet, de mindegy.
0: Gyere, Messi!
2: Na,
1: gyere! Na, most kereveszi. A szopránoszban szokták a felnőtt férfiak. Igen.
2: Jó, lassított felvételen fog forogni a 200
0: Ezt a sütet.
2: Jó.
0: Laci, gyere be, dobj egy fölé pénzt. Nem tudja elkapni. Földobj, és nem tudja elkapni.
1: Meg kell másznak a
2: pultalá. Gyere, de jó! Mehet.
0: Nem tudja elkapni.
2: Gyere, anya!
0: Betérdelt a pultalá. Nem tudsz elkapni egy érmét, amit feldobsz. Szoktatok koordinációs feladatokat csinálni ezért? dobnak teniszlabdát, oda nyúlsz. Medicinlabdát elkapod, visszadobod.
1: Én vagyok a medicinlabda, és a fejed, fejet látok. Fejet.
2: Akkor tiéd a spanyol.
0: Elvittem a spanyolokat?
2: Aha.
0: Tehát bukok pénzt a spanyolokkal, nem tudok az argentinoknak rukkolni. Jó, és mi a guba?
1: 15 millió forint.
2: Igen, azt nem tudnám tartani.
1: Jó, hát akkor...
0: Semmi, ennyi a spanyolok.
3: Fejre azt mondta a zsűr, hogy argentin. A fejre azt mondta, hogy argentin. Vissza tudom játszani. Nem, fej argentin.
1: Jó, fej az argentin.
0: Argentina! Megnyertem Argentinát.
1: Jó, oké, yes, yes, sir. Igen, és akkor a tét... Anna, segíts nekem megítélni, mennyire fájdalmas legyen ez?
3: Nagyon.
2: Hát nagyon fájdalmas. Hát a spanyolokkal vagyok.
0: Az ne, az figyelj.
1: Ugyan tudod, hogy vándor 100 000 kell. Akkor legyen 100 000 forint, nem?
3: Igen, az szerintem az mi? Azt
1: kaptál 100 000 forintot, de van mivel játszani, mondjuk úgy.
2: Jó.
1: 100 000 forint.
0: Játékpénz.
2: Ami jött, az megy.
1: Tehát igazi Hungária forint.
0: Szerintem, aki Zsüllel kell csókolozni 5 percig. Egyébként azt adom. Azért az lehet, hogy az egy nagy büntetés lesz, igen. Jó.
1: Pedig nagyon gyengén
2: szokott lenni. Jó, tehát akkor tiéd argentin, enyém spanyol, és egy 100-as van rajta.
0: Én már teljesen elveszettem a fonalat, amit mondtok. Viszem a spanyolokat, ha kell, és vállalom az összeget.
3: Ne bonts ki az érméket, Feri.
2: Jó lesz ez még valamire.
1: Jó.
0: Egyébként azt adom. 4 óra kívánság műsorvezetés, tessék. Én tartok egy ilyet.
1: Jó.
0: Lebeszéljük a programmal, hogy nem pénzben fogadunk, hanem aki veszít,
2: annak
0: itt kell maradni.
2: 10-től 2-ig.
0: Itt kell maradni, és 10-től 2-ig telefonokat vesz föl, és kívánságműsort vezet.
1: Magyarország leghosszabb kívánságműsora.
0: 6-tól 8-ig?
4: Este 6-tól 8-ig van kívánságműsor.
2: Nem, baj, majd most előre
0: húzom. Atis műsor sávjába 2 órát le kell vezetni, 10-től
1: délig. Nem, a betelefonálós kívánságműsor kell, nem az Atisé, amikor így sok reklám van megjelent.
2: Csináljunk egy 10-től 2-ig tartó
1: kívánságműsor. 6-tól 8, nem?
0: De várja, jobbat mondott a Feri. 10-től 8-ig, 10-től 2-ig itt maradunk, és kérünk egy kívánságműsoros.
2: Hogy legyen egy kívánság.
0: Te legyen kívánság, itt kell maradnod valamelyik
2: és
0: nap.
2: És 4 órán keresztül kívánságot teljesíteni. Hidd el, hogy jobb.
0: Soha nem drukkoltam még ennyire az argentinoknak. Soha nem akartam még, hogy ennyire. De itt kell maradni 10-kor, és meg kell csinálni egy 4 órás kívánságműsorot.
2: Jó, vége. Balázséknak akkor most jön.
0: Balázs marad, kérjetek számot 0-20-314-111. Sziasztok, Balázs vagyok, ez a Rádió 1. Mit szeretnél hallani? Szia, Jóci! Jaj, de jó lesz, Jocikám, már adjuk is neked.
3: Remélem lesz valami különleges játék, és akkor csörög a telefon folyamatosan. Jó, sajnos de azt is le kell bonyolítani a kívánságműsorba.
0: És várjál, és élőben kell adni kamerával. Ki van mondva?
2: Oké.
0: Ki van mondva?
2: Jó, tiéd az argentin, enyém a spanyol, 4 óra kívánságműsor plusz 100 lesz.
0: A kívánságműsort le kell egyeztetnünk a programmal, hogy engedjék meg, de szerintem jó arcok lesznek, megengedik. És...
3: Miért érzem azt, hogy már az a teredefélt, hogy sajnos nem engedték
0: sajnos
3: meg?
0: A programosztály azt mondta, hogy nem lehet élőben kívánságműsor.
1: De bejelentett a Sunshine Rádió, aki viszont megengedte ezt neked, úgyhogy megoldjuk.
0: Viszont itt kell maradni, tehát meg kell csinálni, meddig? Tehát szeptember 10-ig ezt le kell tudni.
2: Jó. Oké. Okay.
0: Tehát nincs tologatás.
1: Jó, és a nyertes pedig kap egy nőklapja címlapot.
0: És a nyertesnek viszont meg kell vállalni.
1: Jó, a macskák magazinnak a címlapja.
0: Jó, de várj, akkor viszont kapjon valamit a nyertes, és nem rossz. A nyertes őszre bevállal...
2: Hát kap 100 000-et.
0: De nem, bevállal egy meglepetés címlapfotózást.
1: De ezért akkor senki sem nyertes.
2: Jó, ide nagyot.
0: De nem úgy, hát az is szívás. Hát ugye
2: mindenki szív.
0: Igen, mindenki szív. Ha nyersz, akkor viszont...
1: Vastag bértükrözés.
0: Meg kell fölképdőd a meglepetés, akkor körülnek még, sziasztok.
2: Be kell könyörögni magad
0: egy címlapra, hogy sziasztok.
1: Jézus, ez a meglepetés. Vagyok, hogy lehetnék címlapon.
0: Elvesztettem egy fogadást, vagy megnyertem egy fogadást. Jó, szívjon csak a vesztes. Azért túl levállaljuk magunkat, jó? Szívjon csak a vesztes.
1: Jó.
0: Kívánságműsor 10-től 2-ig, itt kell maradni, plusz kiló játékpénz.
5: Mára és erre a hétre ennyi volt Balázsék. Hétfőn reggel 6-kor jövünk újra élőben.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton, Zamárdi. A nagy színpadon TV

0: 0622. Jön a Vadi Új Rádió egy Jack Daniel Stage. Egy klubos strandon. Tali Zamárdiban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
3: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Hétfőtől szerdáig a mangó darabja csak 599 forint. Legalább két termék vásárlása esetén minden második pedig csak 199 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
0: Erre nem lehet dolgozni! A jövő héten a 89.5

a jövő héten munka közben a 89.5 Rádió 1-et. Küldjön SMS-t a 0623-111-111-es telefonszámra a munkahelye nevével. És ha dél és kettő között ad is visszahívja, mondja a szlogent.

0: Janne. Rádió egy. A munkahelyeken is csak igazi mai sláger megy.
1: Végre itt vagy. Már vártalak. Hallgasd a visszavárt. Gyere komppal, menetrendi vagy sétahajóval. Egy cseppjáték bármikor belefér. Ugye sosem láttál még ennyire szépnek? Ismerd meg a Balaton legszebb arcát a Bahart hajóival. A Balaton a vízről az igazi. www.bahart.hu
2: Frissesség minden nap az Aldiban. Például hétfőtől szerdáig a görög dénye kilója 33% kedvezménnyel csak 199 forint. Mindig Aldi.
0: Magyarország legfranciább DJ-je Cookie. Hétvégente a fellegekbe repíti a Rádió egy hallgatói.
3: Alfa Echo Bravo, landing, s'il vous plaît.
4: Leszállási engedély megadva. Irány.

reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

délelőttöt mindenkinek. Én Kis Márti vagyok, egészen délután 3-ig együtt rádióztatunk, és elképesztő, hogy mennyi szuperstár bukkan fel. Csak ebben a fél órában Taylor Swift-tel kezdtünk, itt lesz Rihanna, és nem sokára hozom még ebben az órában Meghan Trainort is, most pedig a kortárs pop legnagyobb kaméleonját, színésznő, énekesnő, dalszerző, Lady Gaga.

fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egyáltalán.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Rádió 1-esek. Ezt a dalt most azoknak küldöm, akik hozzám hasonlóan kétségbeesve szokták frissíteni a meteorológiai apjuk radarját, hogy esik, mikor esik, ide ér ez a felhő pamacs. A nénikéjét itt volt az előbb, hova tűnt, megint locsolni kell. Na, én ezt már egyszer átéltem, úgyhogy aki hasonló érzéseken ment keresztül, Rádió 1-esek, ott voltam vele, így képzeletben fogtam a kezüket, és ez tényleg szörnyű érzés. Hát legalább most ilyen értékelhetetlen kis felhőpamacsok mentek az Alföld felé ezekben a percekben is. Hát ilyen elenyésző zápor, zivatar felbukkanhat az országban, de jelentős eső sajnos nem. Nekem van egy nagyon kedves szomszédom, az Olga, akivel a chat beszélgetéseim nagy része ilyen screenshotolt radarfotókból áll. Lehet, hogy más is hasonló furcsa betegségben szenved, mint én, nem tudom. Rihanna dalára van most itt szükség. Ez a Diamond, a Rádió 1-en. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Most a szupersztár Taylor Swift, akinek a nagyságát mi sem jelzi jobban, mint hogy valaki még abból is egy ilyen performance-t csinált, üzleti lehetőséget látott benne, hogy összegyűjtötte az esküvője utáni összegyűlt szemetet az utcáról. A művész neve, mert egy művészről beszélünk, Justin Chinyak, aki smokingban összegyűjtötte a talált tárgyakat Taylor Swift esküvője után a Madison Square Garden környékéről. Valójában, bár esküvői szemétként kapkodták el a rajongók ezeket a tárgyakat, a valóságban a talált tárgyak egyike sem származott az épületen belülről. New York City Garbage, ez volt a projekt neve, és olyan dolgokat árusított a művész, mint elszívott cigarettacsikkek, műanyag szívószálak, vizes palack kupakok, rendőrségi kordonszalag darabok, egy darab gazdátlan baloldali AirPod fülhallgató és egy használt ovulációs teszt. És igen, ezek a tárgyak azért voltak értékesek, mert Taylor Swift esküvője után találta valaki őket az utcán. Hát őrület, hogy mi van a nő körül. Ez az Opelite.

egy, csak igazi mai sláger megy. Nézzük az üzeneteket, nem amit megfeledkezek róluk. Kriszti ezt írta: sziasztok, elfelejtettem a párom névnapját. Mondjátok már belétszi, hogy boldog névnapot, Roland. Krisztit vissza kellett keresnem. Szerdán volt Roland nap? Csütörtökön volt? Még jó vagy szerintem. Teljesen nem feledkeztél meg róla, úgyhogy neki is szól kamrád dala, a Be Mine, és mutatom,

0: termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Debrecenbe kéne
1: menni. Készen vagytok. Na akkor menjünk újra!
0: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja
1: Campus Fesztivál! Július 22-26 a Debreceni Nagyerdő árnyékában 5 csillagos fesztivál.

0: 22-26 Debrecen Campus Fesztivál a Rádió Egyel. Menjünk újra Debrecenbe!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
0: Erre nem lehet dolgozni! A jövő héten a 89.5

0: a jövő héten munka közben a 89.5 Rádió 1-et. Küldjön SMS-t a 0623-111-111-es telefonszámra a munkahelye nevével. És ha dél és kettő között ad is visszahívja, mondja a szlogent.
1: Rádió 1!

0: jobb munkahelye jövő héten a 89.5 Rádió 1-en. Na ne! Rádió 1! Rádió 1! A munkahelyeken is csak igazi mai sláger megy.
1: Tankolj az Osan benzinkutakon. Az Osannál bizalomkártyával a 95-ös benzin literenként csak 549 forint, a dízel pedig csak 579 forint. Használd az Osan applikációban elérhető kupont, és tankolj most kedvező áron. Tudsz ennél jobbat? Részletek osan.hu/tankolj nálunk.
2: Nem átlagos üdítő, nem átlagos kávé. Mantaro Cold Brew Café. Frissítő, jéghideg, szénsavas Cold Brew élmény. Vigyázz, a Mantaro Cold Brew Café bárhol felbukkanhat.
3: Frissesség minden nap az Aldiban. Például hétfőtől szerdáig a görög dénye kilója 33% kedvezménnyel csak 199 forint. Mindig Aldi.
0: Balázsék ma sem szomorkodtak. A hét legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
4: Van valami, amire vágytál, de még nincs meg neked. És most Feri behozza ezt a stúdióba.
5: Nem hiszem el. Kaptam egy lilára festett, teljesen ugyanolyan jáva motort, mint a Feri. Neked gyárad van?
6: Vagy fölvásárolta az összes működő modell.
4: Nem léptem ki a csoportból. És akkor meglátta ezt a lila színt, akkor rögtön DJ volt jutott az eszembe.
5: De nem látod azt a kanosszajárás, hogy a Feri tartotta, kerülgette, majd levisszük. De még egyre nem tudom hova tenni, és erre egy hónapban megbüntetsz egy ilyen engem. Hát te tényleg a sátán vagy. Úristen, zseniális.
4: És erre rá lehet pókozni hátulra a dinnyét.
5: Úristen, igazi balatoni arc leszek, egy lila jávával fogok csapatni.
4: Plusz egy embert el tudsz vinni vele. 55-tel megy, és 86.
0: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu. Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/rádió1hungary, és kövess minket TikTokon is.
7: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

1-es DJ-t, méghozzá egy vadi új dalt, Fregál Lilitől. Lilivel is lehet találkozni jövő héten természetesen a Campus Fesztiválon, ahogy ott lesz Antonio, Brickley, Christopher, Cookie, DJ Junior, Hanvai, PJ, Jauri, Joe Junior, Kollár, Lotfi Begi, Loving Arms, Metzger Victoria, Newick, Pull Max, Pure Beat, Stadium X, Wilcox és Yamina. Hát remélem, hogy senkit nem hagytam ki a listáról.

0: megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton, Zamárdi. A nagy színpadon Tibi

0: Schulztól a Diszkósig, Cookie és a World is Mine Radio Show sztárjai.
1: Figyeld a műsorvezetőt a jövő héten,

0: 22. Jön a Vadi Új Rádió egy Jack Daniel Stage. Egy klubos strandon. Tali Zamárdiban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Kriszti egy SMS-t. Hello, Máti, most utazunk hazafelé a Balatonról Komlóra a kolléginákkal. Tudom, hogy nincs kívánság műsor, de ha jön egy pörgőzene, az léci szóljon már nekik. Fontos kérdésem pedig, megálljunk egy negyedik gombóc fagyira? Hát, ha engem kérdezem,

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Debrecenbe kéne menni.
2: Készen vagytok. Na akkor menjünk újra.
0: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja
2: Campus Fesztivál július 22-26 a Debreceni Nagyerdő árnyékában 5 csillagos fesztivál.

0: Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál a Rádió Egyel. Menjünk újra Debrecenbe!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
3: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Hétfőtől szerdáig a mangó darabja csak 599 forint. Legalább két termék vásárlása esetén minden második pedig csak 199 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
4: Mi a Telekomnál, ha el akarjuk kerülni a reklámdugókat, hazai médiában sokkal hatékonyabban hirdetünk. Így fókuszáltan érjük el ügyfeleinket, és itthon tartjuk a pénzügyi erőforrásokat.
5: Szabó Béla is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
1: Társadalmi célú reklám hangzott el.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
6: Frissesség minden nap az Aldiban. Például hétfőtől szerdáig a görög dénye kilója 33% kedvezménnyel csak 199 forint. Mindig Aldi.
7: A Rivieráért nem kell Olaszországig menned, de a Balatonit sem. A budaörsi Belozzóban olasz tésztákkal, pizzákkal, a nyár ízével várunk. Belozzo, pasta, pizza, vita.
8: Tankolj az Osan benzinkutakon. Az Osannál bizalomkártyával a 95-ös benzin literenként csak 549 forint, a dízel pedig csak 579 forint. Használd az Osan applikációban elérhető kupont, és tankolj most kedvező áron. Tudsz ennél jobbat? Részletek osan.hu/tankolj nálunk.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió
0: 1! Indul a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mix

Rádió 1 csak igazi mai slágermegy, hát ez is egy olyan zene, amit a Rádió 1-es DJ-k játszottak először, például a Live Mixben, például a World Is My Radio Showban, vagy a Diszkós Hitben, vagy Cookie is. Ugye mondanom sem kell, hogy a Rádió 1 Live Mix és a Cookie féle Before és After Party Show is megújult, a nyára való tekintettel két órásak lettek a mixek, Summer Edition, és Rádió 1-es DJ-kkel legközelebb jövő héten lehet találkozni a Rádió 1 Stage-en, a Campus Fesztiválon Debrecenben. Jön Bibi Rexa.

0: csak igazi mai sláger megy a vasárnapi ebéd mellé is. Hát jó étvágyat kívánt az ebédhez mindenkinek Lajos, aki köszönt a jó zenéket, hogy az elmúlt egy órában egy 30-es számról írt, és ez egy másik üzenet, szintén a 0620-311-111-re jött. Hello Márti, tartunk hazafelé a Balatonról, dolgoztunk. A sofőrünk neve Múlik Peti. Hát akkor neki is szól a Sugar Daddy. Ez rímelt, de nem direkt esküszöm.
1: Tartalmazott. 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Erre nem lehet dolgozni. A jövő héten a 89.5 Rádió

0: a jövő héten munka közben a 89.5 Rádió 1-et. Küldjön SMS-t a 0620-3-111-111-es telefonszámra a munkahely nevével. És ha dél és kettő között ad is visszahívja, mondja a szlogent.
1: Rádió 1!

0: Onnanne! Rádió 1! Rádió 1! A munkahelyeken is csak igazi mai sláger megy!
1: Frissesség minden nap az Aldiban. Például hétfőtől szerdáig a görög dinnye kilója 33% kedvezménnyel csak 199 forint. Mindig Aldi.
2: Végre itt vagy. Már vártalak. Hallgasd a visszavárt. Gyere komppal, menetrendi vagy sétahajóval. Egy cseppjáték bármikor belefér. Úgy ezt sosem láttál még ennyire szépnek. Ismerd meg a Balaton legszebb arcát a Bahart hajóival. A Balaton a vízről az igazi. www.bahart.hu.
3: Tankolj az Osan benzinkutakon. Az Osannál bizalomkártyával a 95-ös benzin literenként csak 549 forint, a dízel pedig csak 579 forint. Használd az Osan applikációban elérhető kupont, és tankolj most kedvező áron. Tudsz ennél jobbat? Részletek osan.hu/tankolj nálunk.
4: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egyáltalán.

csak igazi mai sláger, megy a Coldplay klasszikusa hamarosan, és hát biztos vagyok benne, hogy Chris Martin tűkönül, rettenetesen izgul, mert hogy ő a kreatív felelőse a mai foci VB zenei műsorának, a Halftime Show-nak. Nagyon sok ember még mindig nem tud arról, hogy lesz egy ilyen félidei show műsor, nem szoktuk még ezt meg, ugye ez az első alkalom, a Super Bowl mintájára készül, csillagok lesznek az égen, átvitt értelemben is. Post Malone, Robbie Williams, Jennifer Hudson, Tom Cruise, iShow Speed, elképesztett olyan sztár cunami, és ugye a FIFA történetében először akár 30 percre is megnyúlhat a félidei szünet a gigantikus produkciók miatt. Ez lesz a félidei boom, ezért felel majd a Coldplay frontembere Chris Martin, fellép a pop örök királynője Madonna, Shakira, Burna Boy, BTS, Justin Bieber, egyébként maga a Coldplay zenekar is fellép majd, illetve a Muppet Show és a Szezám utca sztárjai. Az igen, szóval felkötheti a Super Bowl jövőre a gatyót. Coldplay, Sky Full of Stars, ezt hozom most a Rádió 1-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Klimatizált lakásod Hisense Multisplit klímákkal. Kös egy darab kültéri egységethez 2, 3, 4, de akár 5 beltéri egységet is. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd kedvezményes ajánlatainkat a Szatmári üzleteiben, vagy a szatmari.hu-n.
2: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a mangó darabja csak 599 forint. Legalább 2 termék vásárlása esetén minden második pedig csak 199 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
3: Valaki még a kulcsát keresi. Valaki már úton van. Valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
4: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatalt érnek el. Hirdess rádióban. Ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
0: Reklámot hallottak.
5: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Utánt mindenkinek. A mikrofonnál Kismerti, és az igazi mai slágerek is felsorakoztak. Fastboy, Martin Garrix, Avicii és még sokan mások. Tegnap Anglia bronzérmes lett a foci VB-n, 60 év után szerzett érmet az ország, és hát ugye ma este Spanyolország-Argentina meccs lesz, meg a zenei műsor, amit nagyon-nagyon várnak a nem foci drukkerek is. Tényleg SMS-ben egy nem reprezentatív kutatás. Jöhetnek a tippek, hogy ki nyeri ma az aranyérmet. Mindjárt olvasom őket.

0: csak igazi mai sláger, mert nagyon kellemes vasárnap délután mindenkinek 2:45 után járunk egy kicsivel. Itt az idő, hogy meghallgassunk szerintem egy jó kis Avicii EDM klasszikust. Előbb bársonyos hangjával jön a Wake Me Up, és hát végeztem az előbb egy nem túl reprezentatív kutatást SMS-ek formájában. A legtöbb rádió egyes, aki jelenleg minket hallgat, Spanyolországot teszi meg a ma esti VB győztesének, például Sebi is ezt írta, hát a mesterséges intelligencia szerint 2-1-re nyer Spanyolország Argentinával szemben. Avicii, Aloe Black és egy csodálatos klasszikus a Wake Me Up szól már is.
1: Avicii örökké él a rádió egyen.

0: street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Debrecenbe kéne menni.
2: Készen vagytok. Na akkor menjünk újra.
0: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja
2: Campus Fesztivál július 22-26

0: Március 22-26 Debrecen Campus Fesztivál a Rádió 1-jel. Menjünk újra Debrecenbe!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a mangó darabja csak 599 forint. Legalább két termék vásárlása esetén minden második pedig csak 199 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az év

0: nyerte el. További információ az evboltja.storeinsider.hu oldalon. Reklámot hallottak.
1: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Erre nem lehet dolgozni.
1: A jövő héten a 89.5 Rádió

0: a jövő héten munka közben a 89.5 Rádió 1-et. Küldjön SMS-t a 0623-111-111-es telefonszámra a munkahelye nevével. És ha dél és kettő között a kis visszahívja, mondja a szlogent.
1: Rádió 1!

0: a nap munkahelye jövő héten a 89.5 Rádió 1-en. Na ne! Rádió 1! Rádió 1! A munkahelyeken is csak igazi mai sláger megy!
1: Frissesség minden nap az Aldiban. Például hétfőtől szerdáig a görög dénye kilója 33% kedvezménnyel csak 199 forint. Mindig Aldi.
2: Üdítő, kávé, miért választanál? Itt a Mantaro Cold Brew Café. Friss, pörgős, jéghideg. Vigyázz, a Mantaro Cold Brew Café bárhol felbukkanhat.
3: Valaki még a kulcsát keresi, valaki már úton van. Valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
4: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatalt érnek el. Hirdess rádióban. Ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
0: Balázsék ma sem szomorkodtak. A hét legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
5: Van valami, amire vágytál, de még nincs meg neked. És most Feribe hozza ezt a stúdióba.
6: Hát nem hiszem el. Kaptam egy lilára festett, teljesen ugyanolyan jáva motort, mint a Feri. Neked gyárad van?
7: Vagy fölvásárolta az összes működő modellt
5: Magyarországon. Nem léptem ki a csoportból. Nem léptem ki a csoportból, és akkor meglátod ezt a lila színt, akkor rögtön DJ óta jutott az eszembe.
6: De nem látod azt a kanosszajárás, hogy a Feri tartotta, kerülgette, majd levisszük. De még egyről nem tudom hova tenni, és erre egy hónap múlva megbüntetsz egy ilyen merengel. Hát te tényleg a sátán vagy. Úristen, zseniális.
5: És erre rá lehet pókozni hátulra a dinnyét, csak mondom neked.
6: Úristen, igazi balatoni arc leszek, egy lila jávával fogok csapatni.
5: Plusz egy ember te tudsz vinni vele. 55-tel megy, és 86.
0: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu. Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/Rádió 1 Hungary, és kövess minket az Instagramon is. Rádió 1.
3: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Csak igazi mai sláger megy. Ez a Top 50 Európa, Amerika és a Rádió 1 kedvenceivel 2026-29. Hetén. Hello mindenkinek, Györke Attila vagyok. Mutatom a sereghajtókat. 50. volt ugye Szigetország.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

számlálás. Rádió egy top 50. A legjobb igazi mai slágerek egy helyen. A Rádió egyen. Minden hétvégén. Rádió egy top 50. A 28.

vágyan, ez a Top 50, és ez a dal, amit most indítok, ez még belefér ebbe az órába. Kamrad, Hug Yourself a 27. helyen, a cím, és hát a 18 karikás áthallás lehetősége a Hug Yourself.

0: csak igazi mai sláger megy a következő zenei órában is. Azonnal folytatjuk a visszaszámlálás. Teddy Swims, The Door, mindjárt szól a 24. helyen.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton. Zamárdi. A nagy színpadon Timi

0: Vodi új rádió egy Jack Daniel's Stage. Egy klubos strandon. Tali Zamárdiban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

90, csak igazi mai sláger megy. Györke Attila vagyok, és Jennifer Lopez fog énekelni a folytatásban, aki ex-ével, Ben Affleckkel még 2023-ban egy nagyon jó bizniszt csinált, egy 135 millió dolláros kastélyt közel 61 millió dollárért vásárolt meg, tehát kevesebb, mint a feléért Beverly Hillsben.

egyért nem tudta eladni, de már 50 millióért sem. Most volt egy érdeklődője 50-ért, de az meggondolta magát, úgyhogy valószínűleg nem 11 milliót, hanem lehet, hogy ennél jóval is többet fog bukni végül az üzleten. Jennifer Lopez, aki újra a slágerlistákon van ezzel a dalával, David Guetta segítségével, Save Me Tonight, ami a 23.

Where is my husband? A This Music May Contain Hope-on jelent meg, az album egy életmunkája, ahogy Ray mondta. Nagyon sokáig tartott neki elkészíteni, minden vérsejtjét beletette. Nagyon ki is merült, mind mentálisan, mind fizikailag az elkészítése után, mert hogy vagy színpadon volt, vagy a stúdióban, és ez a munkafolyamat kimerítette. Ő maga lett egyébként a lemez producere is, mert a legmagasabb színvonalat szerette volna nyújtani a rajongóinak. Ez a dala ismét lépett előre, és a héten már a 19. Where is my husband?

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

rádió egyen a top 50-ben is csak igazi mai sláger megy. Nemrég Alex Kenji újdonságát a 14. helyen Ed Sheeran és Camel követte Cyril remixében. 13. Accent, Szerelmi, Sam Miller és Don't Leave.

0: konkrétan az ő filozófiája, úgyhogy bárhol is nyaraljon idén nyáron a Rádió 1 hallgató, én képzeletben most oda repítem. Itt van Sam Feld és a Hard Like Mine, ami a héten a harmadik.
1: Hey, what's up?

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Klimatizált lakásod Hisense Multisplit klímákkal. Kösz egy darab kültéri egységethez 2, 3, 4, de akár 5 beltéri egységet is. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd kedvezményes ajánlatainkat a Szatmári üzleteiben, vagy a szatmari.hu-n.
2: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Hétfőtől szerdáig a mangó darabja csak 599 forint. Legalább 2 termék vásárlása esetén minden második pedig csak 199 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
3: És a döntő pillanat.
4: A futballpályán és otthon is a jó döntés számít. Midea AI EcoMaster. 30%-kal kevesebb energia. Valódi komfort. Ha a klíma, akkor Midea.
0: Gól! Reklámot hallottak.
5: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Debrecenbe kéne menni.
2: Készen vagytok. Na akkor menjünk újra.
0: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja.
2: Campus Fesztivál. Július 22-26. A Debreceni Nagyerdő árnyékában 5 csillagos fesztivál.

0: Rádió Esztégyen, Hallemez Gátlóknál, Homboy PG, DJ Junior, Cookie, a World is Mine DJ, Regan Lili, Jamina, Metzger Victoria, Jauri, Lotfi Begi, Wilcox, Newick, Bricklake, a Loving Guard, Zoer Junior, Kollár, Pure Beat, Pull Max, Christopher, Antonio és a Stadium X. Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál a Rádió Egyel. Menjünk újra Debrecenbe!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Viva.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Mosógép. Mega árparádé. Telefon. Mega árparádé. Vasaló. Szintén mega árparádé. Az Ajzánál több ezer termék vár parádés kedvezménnyel. Például háztartási szerek és kozmetikumok is. Spórolj a mega árparádéval. Aza.hu. Az akció július 20-áig tart.
4: A Rivieráért nem kell Olaszországig menned, de a Balatonit sem. A budaörsi Belozzóban olasz tésztákkal, pizzákkal, a nyári ízével várunk. Belozzo, pasta, pizza, vita.
5: Frissesség minden nap az Aldiban. Például hétfőtől szerdáig a görög dénye kilója 33% kedvezménnyel csak 199 forint. Mindig Aldi.
2: Balázsék ma sem szomorkodtak. A hét legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
6: Így működik jól egy párkapcsolat, hogyha happy wife, happy life van. Tehát, hogyha te a boldoggá teszed a nőt, akivel vagy, akkor neked is boldog lesz az életed. És ezért ez a három mondat, hogy jól van, drágám. Na, ezt kérdezzük akkor tőletek, drága hallgatók, hogy szerintetek mi az a három szó, ami megoldaná, ami segíti, amit képzeletben sokszor elmondtok a ti férjeteknek, feleségeteknek, vagy akár hangosan is elmondjátok. Ettől működik szerintetek a kapcsolat. De például valaki azt mondja, amit te szeretnél. Ez is hasonló, nem a jól van, drágám, vagy az, amit te szeretnél. Cipőt is vehetsz, tessék.
7: Ez egy jó mondat.
6: Jó mondat? Szeretjük, hogy cipőt is vehetsz?
7: Én ezredekig el tudok ezzel a mondattal élni békával.
6: Mihez van kedved? Szeretjük ezt a mondatot. Nekem tetszik.
8: Mihez van kedved?
6: De jól esik ez. Mit szeretnél enni? Szerintem ez egy nagyon fontos mondat. Ez egy nagyon fontos mondat. A táplálás, az etetés, a sokaknak egy szeretett nyelv, hogy megcsinálom, neked megfőzöm, amit kívánsz, mit szeretnél
8: mondja
6: lenni.
8: A konzervevő, érted, aki a főtételek mellett is konzervleket eszik.
7: Hát ezt nem tudhatod, hogy egyébként érted, ő délutánonként miket varázsol az asztalra.
6: Hát nem vagyok egy nagy főző.
7: Ez igaz.
6: Na, de az anyukák szeretett nyelve, a nagymamák szeretett nyelve, a főzés. Az egy ilyen gyere, ülj le, egyél, megetetlek, vagy az utalás. Az egy szeretett nyelv, igen. Eladom a motorom, hogy félti, feszkó van belőle, sokat motorozik, félti, és azt mondja, hogy eladom a motorom, nekik ez. Féltette, vagy feszkó volt belőle, és azt mondta, hogy hosszú távú kapcsolat, neki ez volt ez a mondat, hogy eladom a motorom.
8: Jó, itt egy másik. 20 év futamidő.
7: Az összetartja.
2: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu. Kedves hallgatóink, ezen a héten mérik a Rádió 1 hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Köszönjük! Köszönjük!
1: Reklámot hallottak. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton, Zamárdi. A nagy színpadon

0: 22. Jön a Vadi Új Rádió egy Jack Daniel Stage. Egy klub a strandon. Tali Zamárdiban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
0: Erre nem lehet dolgozni. A jövő héten a 89.5 Rádió

a jövő héten munka közben a 89.5 Rádió 1-et. Küldjön SMS-t a 0623-111-111-es telefonszámra a munkahely nevével. És ha dél és kettő között ad is visszahívja, mondja a szlogent.

0: Onnanne! Rádió 1! Rádió 1! A munkahelyeken is csak igazi mai sláger megy!
1: Üdítő kávé? Miért választanál? Itt a Mantaro Cold Brew Café. Friss, pörgős, jéghideg. Vigyázz! A Mantaro Cold Brew Café bárhol felbukkanhat.
2: Mosógép! Mega árparádé! Telefon! Mega árparádé! Vasaló! Szintén mega árparádé! Az Ajzánál több ezer termék vár parádés kedvezménnyel. Például háztartási szerek és kozmetikumok is. Spórolj

0: Jancsó a Rádió Egyen.
1: A vonal túlsó végén egy kis cukiság. Szia, hogy hívnak téged?
2: Szia, az én nevem Médea.
1: De szép neved van. Mi újság, hogy vagy? Jól érzed magad? Nyári szünet?
2: Igen.
1: Jó. Igen?
2: Holnap megyünk Görögországba nyaralni.
1: Jaj!
2: Üzenem a családomnak, hogy nagyon szeretem őket.
1: Hát ezt én is hiszem. Melyik városba mentek Görögországban, tudod-e?
2: Rodoszra megyünk.
1: Rodosz, a repülőgéppel?
2: Tessék?
1: A repülőgéppel mentek, vagy kocsival?
2: Ja, igen, igen.
1: Repülőgéppel.
2: Ez repülőgéppel.
1: Jó van, lehetséges, hogy én leszek a pilóta, nem félsz?
2: Nem.
1: Jó, oké. Okay. Jó utat kívánok nektek, jó nyaralás, és köszönöm szépen, a telefonáltál, jó?
2: Köszönjük.
1: Ciao, ciao, szia, szia. De kis cukiság, imádom. Na, érkezik Taylor Swift, a szám címe. A Polite itt a Rádió Egyen, ahol csak igazi ma is sláger megy.
0: Kuki forradalmasítja a Rádió Egy hétvégét. Kuki Weekend Show a Rádió Egyen.

fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: halló!
1: Jó estét kínálok, Viktor vagyok, de...
0: Na, kinek szurkolsz ma este? Argentina vagy Spanyolország? VB döntő a fociban.
1: Kérek szépen, az egyik festékgyárnak szurkolok, kerítést vesztek.
0: Ezt nem hiszem.
1: Megmaradjon a festék, most, a kerítésen, bocsánat, nem érdekel a foci.
0: A foci.
1: Nem érdekel a foci, mert nem tudom bezárni a kaput.
0: Az ember festesz a kapu? Hát mi van?
1: Hát csupa festék, nem lehet összezárni, összeragad, akkor nem tudok kimenni reggel.
0: Akkor még egyszer felteszem a kérdést, Spanyolország vagy Argentina? Na?
1: Nem tudom, legyen spanyol.
0: Spanyol, oké, rendben.
1: Már argentinok is jók amúgy.
0: Ráadásul van egy piciki, kérten egy ilyen spanyol gulat zene, csak szólok, aztán címe Bambori. Kinek szeretnéd különni, festő?
1: Minden riszálósnak. Maradjunk ennyibe.
0: Jó, értettem. Oké. Rendben, uram, köszönöm szépen a telefonáltál, jó legyél, és vigyázz magadra, jó?
1: Én

0: azok, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Show a Rádió Egyen.
1: Szia, hogy hívnak téged?
2: Kontra János.
1: János, hol értettem, János?
2: Igen.
1: Jó van, János, kérte a terem, elég új a Bibi Rexa, ami isteni, kinek szeretnéd küldeni, parancsolj?
2: Anyukámnak.
1: Anyukának, és mit szeretnél neki üzenni?
2: Nagyon szeretlek.
1: Oké, okay. Rendben, köszönöm szépen a telefonát, és én kívánok neked egy szuper kellemes estét, jó? Ciao, ciao! Szia, szia! Bibi Rexa, Fitless, New Religion, ez a szám címe.
0: Kuki forradalmasítja a Rádió 1 hétvégét. Kuki Weekend Show a Rádió 1-en.

0: Morning Show a Rádió Egyen.
1: Itt van a mai utolsó telefonáló, egy kis cukiság. Szia, hogy hívnak téged?
2: Zsanka.
1: Zsanka, kérte a terem Jennifer Lopez, David Guettával. Kinek szeretnéd küldeni?
2: Abigailnek.
1: Kicsoda?
2: Abigailnek.
1: Ő kicsoda neked?
2: Testvérem.
1: Testvéred, jó, oké. Hallom, hogy kocsikáztok, jó utat kívánok nektek, és köszönöm szépen a telefonáltál, jó?
2: Köszönjük.
1: Szia, szia, hello, hello. Hello, nyugodtan tudsz tégezni engem. Ja, hogy egy kis cuki volt. Ő is cuki, Jennifer Lopez, David Guettával, Save Me Tonight, én ezért búcsúzom tőle, terkenek fiúk. Előközelebb jövét szombaton találkozunk 17 óratől, én kívánok mindenkinek egy szuper kellemes hetet. Vigyázzatok magatokra, kuki voltam, sziasztok. Hey,

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton, Zamárdi. A nagy színpadon Timi

0: Rádió egy Jack Daniel's Stage. Egy klubos strandon. Tali Zamárdiban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Nem átlagos üdítő, nem átlagos kávé. Mantaro Cold Brew Café. Frissítő egy jéghideg szénsavas Cold Brew élmény. Vigyázz, a Mantaro Cold Brew Café bárhol felbukkanhat.
3: A Rivieráért nem kell Olaszországig menned, de a Balatonit sem. A budaörsi Belozzóban olasz tésztákkal, pizzákkal, a nyár ízével várunk. Belozzo, pasta, pizza, vita.
4: Valaki még a kulcsát keresi, valaki már úton van. Valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
5: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatalt érnek el. Hirdess rádióban. Ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
0: Magyarország legnépszerűbb esélyt.

csak igazi mai sláger megy. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Károly PG-vel és Bárány Attilával.
1: Mesti hölgyem és uraim, fiúk, lánk, milyen tisztelt nagy érdemű publikum. Vasárnap is DJ Junior nélkül, de a Rádió Egyen igazi mai slágerek szólnak a Diszkosit Rádió Show-ban. Bárány Attilával és velem, Hambai PG-vel.
2: Hello, hello, szavaztok, srácok, kellemes szép estét, hölgyek és urak. Mondani

bírja a gyűrődést, akkor találkozunk le Siófokon. Ma este egy 3 Imma Angel korongot hozok, amiből az eredeti hosszú verzió világon egyelőre csak nekem van meg, de nem ezzel kezdünk, hanem Hype-al, Tom korongjával kívánunk kellemes rádiózást itt a Rádió Egyen, ahol csak igazi mai sláger meg a diszkos téli showban.

mindenféleképpen nálam Magyarország egyik legkedveltebb producere, Imál Angel, ugyebár aki hát Gangó Bernadett névre hallgat és Angliában lakik. Ma estére a harmadik dal jön tőle, eredeti hosszú verzióban, csak is nálam a

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt.

Szerencsére ki lehet mondani, hogy újra egyre több house zenét tudunk játszani, ugyanis hála jó Istennek nagyon-nagyon népszerű műfaj manapság. Egy olyan zenével fogom indítani az órát, aminek az előadója igenis a house-ból jött, Alex Kenji, és

0: 98.9-es.
1: Egy nagyon ízléses house feldolgozás iszonyatosan jól elkapta a vidám hangulatot és a house zenének megragadta mindazt a részét, amit nagyon-nagyon szeretünk. Block and Crown és a Pump Up the Jam. Itt a Rádió 1-en, a World is My Radio Show-ban.

0: 10 után is, például Tame Impala és a Dracula, vagy éppen Gordo és a Loco Loco, úgyhogy én a helyetekben maradnék.
1: Bírod még? A World is My Radio Show azonnal folytatódik a Rádió Egyen.
2: The World is My Radio Show is coming back.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön!

0: 22. Jön a Vadi Új Rádió egy Jack Daniel Stage. Egy klubba strandon. Tali Zamárdiban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Egész magyar.

0: fogjátok nálunk a zenét a következő egy órában is. Még mindig Will Coxit mellettem a lemezjátszóknál. Menjünk tovább.
1: Remélem, hogy nektek is gyönyörűen telik a nyaratok. Éppen most utaztok nyaralni, vagy most jöttök vissza, vagy csak otthon vagytok, lazulnátok egy kicsit. Nagyon jó helyen vagytok. Csak is olyan zenéket hoztam magammal, amiktől garantáltan nagyon jól fogjátok érezni magatokat. Itt a Rádió Egyen a World is My Radio Show-ban.

0: előszeretettel játsszák egymás dalait, úgyhogy Wilcox összeállításában most jön Antonio.
1: Antonio barátom, Rádió 1-es DJ kollégánk folyamatosan ontja magából a jobbnál jobb verziókat különböző klasszik slágerekből. Most a Kosinhez és a Hágyúhoz nyúlt hozzá. Én ezt először egyébként a Rádió 1-es Dunapark Festen hallottam. A Rádió 1 színpadán dübörgött először élőben, és óriásit szólt, egyből elkértem tőle, és most itt le is játszom nektek. Következzen tehát Kosin és a Hágyú Antonio remixében itt a Rádió 1-en a World is My Radio Show-ban. Yeah.

0: Ismét egy tökéletes dance sláger Medúzáiktól. Ez volt a Don't Wanna Go Home a World Is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Phil Cox a lemezjátszói mögött. Mit teszünk rá erre?
1: Nagyon izgalmas, amikor úgy készít az ember feldolgozást, hogy egy zenének a dallamát használja, legalábbis a dallammenetének egy részét, és valami teljesen újat, egy új hangzást, új énekkel, valami újat próbál belőle varázsolni. Itt született meg tőlem a Sundown, amire nagyon kíváncsi vagyok, hogy tetszik nektek. Írjátok meg, komment

0: nagyon fogjátok szeretni azt, ami most jön. Én biztos vagyok abban, rengetegen fogjátok maximumra tekerni a hangerőt. Ez itt egyszerre régi és egyszerre új.
1: deadmau5 nagyon nagy kedvenc előadóm, aki következik most egy régebbi trackjével, de nem az eredeti verzióban, ugyanis készült belőle egy Rinzenféle feldolgozás. Nekem nagyon tetszik, 2026-ban szerintem körülbelül így kell hozzányúlni egy dalhoz. Írjátok meg ti is a véleményeteket, ez a World is My Radio Show, Rádió.

0: vinni a nyaralásra, keressétek a mai szetteket a mixek.radio1.hu-n, vagy pedig az applikációnkban, és maradjatok gyors helycsere a lemezjátszóknál, és itt is van Briklék.
1: Bírod még? A World is My Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
2: The World is My Radio Show is coming back.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: Debrecenbe kéne menni.
1: Készen vagytok? Na akkor menjünk újra!
3: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja
1: Campus Fesztivál! Július 22-26 a Debreceni Nagyerdő árnyékában 5 csillagos fesztivál.

0: Rádió Esztégyen, a lemezjátróknál, Homboy PG, DJ Junior, Cookie, a World is Mine DJ, Regan Lili, Yamina, Metzger Victoria, Jauri, Lotfi Begi, Wilcox, Newick, Bricklake, a Loving Gun, Zoer Junior, Kollár, Pure Beat, Pullmax, Christopher, Antonio és a Stadiumex. Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál a Rádió 1-jel. Menjünk újra Debrecenbe!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Indulunk! Are you ready? Rio One. Budapestről. A Gellért hegy tetejéről. Egész magyarországon.

ütköző zené a Fever. Az ausztrál páros egy karakteres house tracket hozott össze, amelyben Fisher klubos hangzása tökéletesen találkozik Tones & I egyedi vokájával. Ez jön most itt a Where Is My Radio Show-ban a Rádió 1-en.

0: Kenji és a Bumble vasárnap este a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Ez volt ma az utolsó előtti zenénk. Bricklék, mi lesz a legutolsó?
1: Zárásként az amerikai tehetség Ellen Orkin kellemes nyárba illő progressive house műfajú zenéjét hoztam el nektek. Ez az Out of Body. Ezzel zárom a mai mixem. Érdemes velünk maradni a végéig.
0: Úgyhogy tegye mindenki ezt. Bricklék, nagyon köszi ezt a ma estét. Jó pihenést!
1: Köszönöm, Geri, hogy itt lehettem. Legyetek rosszak és vigyázzatok magatokra. Sziasztok!
0: A teljes mai adást vissza tudjátok hallgatni a mixek.radio1.hu-n és a mobil applikációnkban. Köszi mindenkinek a figyelmet, Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé. Holnap 9-től jövünk megint. Jó éjszakát, szép álmokat, ciao!

0: Föld is Mine Radio Show már a véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a Rádió 1 játsza.
0: Igazi mai slágert hall, akkor önnél a Rádió 1 szól.
1: A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most
1: Rádió 1.

Rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Kellemes éjszakát, a mikrofonnál Király Tamás, nyugalom, továbbra is mindenki jó kezekben van, mert hogy a World is Mine után sem állunk meg, hozom az igazi mai slágereket egymás után, nem dumálok, és ilyen nagy kedvenceket indítok, mint Martin Garrix és a Butterflies, ez jön a Rádió 1-en.

0: fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, Terry Swims után Sam Feld, akinek feltett szándék, hogy olyan dalokat készítsen, amiket jó dúdolni, és szerintem ez neki sikerül. Ezzel a dallal is ezt bizonyítja, és ezt ki is próbálhatjuk most. Sam Feld, Rosaline és a Heart Like Mine.

zenélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egyen.

0: be my gut.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

már egy picivel hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás. Szóval jön az a dal, amire mindenki felkapta a fejét, amikor kijött a hír, hogy együtt dolgozik újra David Guetta és Jennifer Lopez. Hú, és igen, jogosan, mert óriási a dal. Save Me Tonight.

Csak igazi mai sláger, megy a lehető legnagyobb változatosságban a hazai élvonal, ahol a Walmart és Manuel után itt a nemzetközi élvonal, Taylor Swift, és hát ebben aztán nincs túlzás, a világ egyik legkeresettebb énekesnője. Ez pedig az igazi mai sláger tőle, a The Fate of Ophelia, amit indítok picivel fél kettő előtt itt a Rádió 1-en.

a Rádió 1, itt csak igazi mai sláger. Megy a Rihanna, akit a nagyon régóta várjuk már az új dalokat. Tavaly is azt nyilatkozta a férje, hogy készíti. Hát igen, jó lenne már szépen lassan. Én viszont Dua Lipa, aki tényleg készíti az aktuális kedvencünket, Raining Season, amit már is indít.

ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Freddy és Lóci Begi a Rádió egy DJ-je az igazi mai slágerrel. Begi is ott lesz jövő héten, sőt már igazából ezen a héten a kampuszon, a Rádió Stage-en. Óriási buriszunk megint. És itt egy igazi nyári kedvenc, hogy ezt már építsük. Alex K.

műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.